0: megtartasz én.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ne felejtsük, ezen a nyáron 2 órás a Live Mix. Ez a rádió egy Live Mix Summer Edition, minden nap, vagyis hétvégén is 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, 7-től 8-ig pedig kiválság műsor, és mivel hogy hétvége van, ezért a mai napon Kuki lesz a lemezjátszók mögött, utána pedig ő teljesíti a kéréseket. Az igazi mai slágerek pedig megállás nélkül pörögnek, most egy picivel 2:30 előtt Alex Kenji igazi nyári favoritját választottam, ez a Bumble, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és újonc debütált a Billboard 200 élén. Gracie Abrams pályafutása során először került az amerikai albumista élére, a legújabb nagy lemeze viszont egyértelműen oda repítette a kép, viszont szerette vele ismerkedni. A radio1.hu írunk róla részletesebben. Érdemes. Ahogy érdemes figyelni a következő kedvencre is, mert hogy az egyik legújabbat hozom Raytől, ez a Where Is My Husband itt a rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. A legjobbak a következő órára is bekészítve, csak mondom, közben pedig mindjárt 3 óra. Hozom például majd a Swiss Disco újdonságát, készülők Jennifer Lopez és David Guetta párosával, sőt Ed Sheerannel is. A kezdésen pedig a Hearst dalával Purple Disco Machine indít mindjárt. Ez a Wonderful Life 2025-ös verziója, amit mindjárt hozok a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Oktató videóval segíti elejét venni egy komoly bajnak a Semmelweis Egyetem. A mozgásszegény életmód miatt az ortopédiai problémák egy része már gyermekkorban kialakulhat, de a luttabb vagy a bedőlő boka tünetei kisgyermekkorban nem jelentenek kóros állapotot. Az egyenetlen talajon, kavicson, füvön, homokon való mezítlábjárás segíti a lábizmok erősödését. Ilyenkor a talp sokféle ingert kap, így az izmok jobban dolgoznak. Hívja fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. Kezelés és torna nélkül az érintett gyerekek 20-30%-ánál felnőtt korban is megmarad az enyhe, befelé dőlő boka szerkezet, ezért a későbbi súlyos problémák megelőzése érdekében javasolt speciális gyakorlatokat végezni teszik hozzá. Mint olvasható, a Semmelweis Egyetem lúd-talp torna oktató videója könnyen elsajátítható, otthon is elvégezhető feladatsorát érdemes hetente 3-4 alkalommal gyakorolni. A lúd-talp torna megkezdése a megfelelő idegrendszeri érettség elérése után ajánlott, a gyermekek általában 3-5 éves kortól képesek tudatosan közreműködve elvégezni a gyakorlatokat. És akkor néhány szó magáról a lúd-talpról. A láb 3 pontos alátámasztása és boltíves felépítése a legkiválóbb, legterhelhetőbb statikai felépítés. A 3 pont a sarokcsont gumója az első és az 5. láb középcsont feje között emelkedik a boltíves szerkezet, melyet szallagok és izmok tartanak. A lúd-talp a láb boltozatos szerkezetének rendellenességét jelenti, a hosszanti és a haránt boltozat ellaposodása, a boltozat süllyedése, a lábfej mind a 26 csontját, 33 izületét, valamennyi szallagot, inat és izmot is érinti. Az alátámasztás megváltozása az egész testre hatással van. Befelé fordul a térd, a csípő behajlik, a fenék pedig kitolódik. A lúd-talp népbetegség, a leggyakoribb statikai eredetű betegség, a lábfájdalom egyik leggyakoribb oka, a fájdalom pedig idővel a mozgásrendszer más pontjain is jelentkezhet a lúd-talpból eredően.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, majd

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, de jó ez a dal. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már 3 óra is elmúlt egy picivel, reggel 8 órától természetesen ma is jönnek Balázsik, majd a Balázsik Weekenddel, addig viszont én válogatom a legnagyobb kedvenceket, most például a Fastboytól a Good Life-ot indítom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na ezt most hallgassuk egy picit. Hát szerintem egy szenzációs dal, amit a Switch Disco-nak, Rehab-nek és a Rádió 1 születésnapi fesztivál idei egyik sztárfellépényének, Sam Feldnek köszönhetünk. A legújabb közös projektből, a Sleep Tonight, amit indítok. Óriási a dal. Ez nagy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és mi lehet abból, hogy a két szupersztár összeáll és készít egy közös dalt? Hát igen, azért ennél a dalnál nem kellett sokat agyalni, hogy vajon ez be fog-e jönni a világnak. Mert hogy bejött, amikor Jennifer Lopez és David Guetta bejelentette a munkát, és nagyon bejött akkor is, amikor először meghallgattuk a dalt. Ez a Save Me Tonight, az igazi mai slágerek között a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, fontos, 8-tól ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, az igazi mai slágerek között pedig Lói újdonsága és Szemfeld Vadi új slágere mellett, mindjárt a kezdésben, Bibi Rexa és a Faithless dal. Ez a New Religion, amivel a következő zenei órát indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A halak fejében is létezik egy belső GPS rendszer. Lehet-e a halaknak belső navigációs rendszere? A tudósokat régóta foglalkoztatja ez a kérdés. Egy nemrég végzett kísérlet során úgy találták, hogy az aranyhal bizonyos csíkok mellett messzebbre úszik. A környezet megváltoztatása tehát megmutathatja, hogy ezek a lények hogyan mérik fel a távolságot a környezet vizuális sűrűsége alapján. Az aranyhalak idejük nagy részét egy üvegakváriumban töltik, ahol fel és alá úsznak, ám a kutatók most azt találták, hogy kifinomult navigációs rendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra a távolságok becslését. A tudósok korábban már kimutatták, hogy a legtöbb hal hatékonyan képes navigálni, továbbra is kérdések merültek fel az érintett mechanizmusokkal kapcsolatban. Szakemberek szerint ezek megértése segíthet rávilágítani arra, hogy hasonló agysejtek vesznek-e részt az emberi agy belső GPS rendszerében. Egy tanulmány szerint létrehoztak egy tartályt 2 cm széles fekete-fehér függőleges csíkokkal a falain, amelyeket hasonló csíkok kapcsoltak össze a padlón. A csapat ezután 9 aranyhalat tanított meg úszni a tartály mentén, majd 70 cm megtétele után intettek nekik, hogy térjenek vissza a kiinduló helyzetükbe. A kutatók ezután tesztelték az állatokat, hogy képesek-e megbecsülni ugyanazt a távolságot, de iránymutatás nélkül. Valamennyi aranyhal összesen 45-ször tette meg az utat minden háttérmintánál, amit videóra rögzítettek. A kutatók azt találták, hogy egy hal átlagosan 74 cm tett meg, amihez 17 cm-t adhatunk vagy vehetünk el, ha az akváriumot függőleges, 2 cm széles csíkokkal látták el. Hasonló eredményeket kaptak, amikor a hátteret a bejelölt mintára kapcsolták. A halak azonban lényegesen hamarabb fordultak vissza, amikor a csíkok függőlegesek voltak, de keskenyek, ami körülbelül 36%-kal túlbecsüli a megtett távolságot. Vízszintes csíkok használatakor a halak úszási távolsága rendkívül változónak bizonyult, mert az állatok teljesen következetlenek voltak. A tanulmány szerint az eredmények azt sugallják, hogy az aranyhalak egyfajta optikai áramlási mechanizmust használnak, hogy megbecsüljék, mekkora utat tettek meg.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás picivel 4 óra után járunk, én pedig egy német tehetséget választottam, Loit, akit azért is nagyon lehet kedvelni, mert hogy ez azért nem az első nagy slágere, nagy sikere, de még mindig ugyanaz, aki szerény, természetes, egyébként nagyon cuki német csaj, aki nagyon tehetséges is. Ez a legújabb igazi mai sláger tőle, Loi, David Puentes és a Golden Summer, amit indít.

Schwarzenegger megy, Johnny Depp Scrooge-ként lepte meg a rajongóit a San Diego-i Comic-Conon. Ugye egy klasszikus rendezvény, amire mindig a legnagyobb sztárok is elmennek valami nagyon meglepőben. Hát Johnny Depp ezt választotta, hogy hogyan festett, a Radio 1 ponton meg lehet nézni. Ő pedig Taylor Swift, az igazi mai sláger, az Opel Light, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig most egy újdonságot választottam a hazai kedvenc után, méghozzá Sam Feltől, aki nagyon fiatalon megmutatta, hogy ő amúgy tényleg ért a pénzhez. Egyfelől a nyarakat gyerekkora óta végig dolgozta, az első vállalkozását 13 évesen alapította, utána, amikor a zenével pedig elkezdett foglalkozni, úgy gondolta, hogy kellene egy saját kiadó is, hát azt is megcsinálta, és az is sikeres. Ez meg az aktuális igazi mai sláger, Sam Feltnek, Rosalindnal a Heart Like

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nem múlik a hőség Debrecenben. Csak minimális mértékben végeztet kaszálást az önkormányzat. Győzött a DVSC Skyline. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Újabb hőhullám kezdődött. Az előrejelzések szerint a következő napokban akár 40 fok is lehet Debrecenben. Jelenleg országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van a csapadékhiány és a magas hőmérséklet miatt. Magyar Péter miniszterelnök a vízhasználat mérséklését kérte.
3: Én innen is tisztelettel kérem minden magyar honfitársunkat, az önkormányzatok helyett mellett is, hogy a következő napokban lehetőség szerint hanyagolják a kertek locsolását, és főleg a medencék feltöltését, hogy segítsünk megakadályozni ivóvízellátás zavartalanságát.
2: Pap László polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy az előttünk álló legmelegebb napokon augusztus 3-ától 6-áig 18 és 20 óra között a debreceniek ingyenesen használhatják az Aquaticum Debrecen strandot. A városvezető úgy fogalmazott, Debrecen önkormányzata szeretne segítséget nyújtani, és egyben kikapcsolódási lehetőséget biztosítani a város polgárainak. A hőségriadó miatt a Mozdulj Debrecen programjai is csak egy héttel később indulnak. A fokozódó aszály miatt a közterületi növényzet és a város levegő tisztaságának védelme érdekében csak minimális mértékben és meghatározott helyeken végeztet kaszálást az önkormányzat Debrecenben. Jelentősebb csapadék érkeztéig, augusztusban kizárólag az öntözött gyep felületeken, a játszóterek, kondiparkok és kutyafuttatók területén végeznek ütemezett kaszálást. Ezen kívül később a Virágkarnevál rendezvény területein is lesz majd szükséges mértékű beavatkozás. A Debreceni Egyetem 9 karának 130 szakára lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban. Idén 66 szakon, közte agrár vagy természettudományos képzésen, állami ösztöndíjas helyek is vannak még. A pótfelvételire augusztus 7-éig, vagyis jövő hét vasárnapig lehet jelentkezni. Idegenbeli mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó NB1 a DVSC számára vasárnap. A második fordulóban a debreceniek az Újpest vendégei lesznek délután 3:44-kor a Szusza Ferenc stadionban. Győzelemmel kezdte a felkészülést a DVSC Skyline női kézilabda csapata pénteken. A debreceniek 34-32-re nyerték a Román Szlatina elleni hazai edzőmérkőzést. Hőségriasztás van érvényben hazánkban. Térségünkben ma sok napsütés lesz, délután pedig magas UV-sugárzásra lehet számítani. Reggel 28, napközben 38 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Oktató videóval segíti elejét venni egy komoly bajnak a Semmelweis Egyetem. A mozgásszegény életmód miatt az ortopédiai problémák egy része már gyermekkorban kialakulhat, de a lutta vagy a bedőlő boka tünetei kisgyermekkorban nem jelentenek kóros állapotot. Az egyenetlen talajon, kavicson, füvön, homokon való mezítlábjárás segíti a lábizmok erősödését. Ilyenkor a talp sokféle ingert kap, így az izmok jobban dolgoznak. Hívja fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. Kezelés és torna nélkül az érintett gyerekek 20-30%-ánál felnőtt korban is megmarad az enyhe, befelé dőlő boka szerkezet, ezért a későbbi súlyos problémák megelőzése érdekében javasolt speciális gyakorlatokat végezni teszik hozzá. Mint olvasható, a Semmelweis Egyetem lutt-talp torna oktató videója könnyen elsajátítható, otthon is elvégezhető feladat sorát érdemes hetente 3-4 alkalommal gyakorolni. A lutt-talp torna megkezdése a megfelelő idegrendszeri érettség elérése után ajánlott. A gyermekek általában 3-5 éves kortól képesek tudatosan közreműködve elvégezni a gyakorlatokat. És akkor néhány szó magáról a lutt-talpról. A láb 3 pontos alátámasztása és boltíves felépítése a legkiválóbb, legterhelhetőbb statikai felépítés. A 3 pont a sarokcsont gumója az első és az 5. láb középcsont feje között emelkedik a boltíves szerkezet, melyet szallagok és izmok tartanak. A lutt-talp a láb boltozatos szerkezetének rendellenességét jelent. iránti, a hosszanti és a haránt boltozat ellaposodása, a boltozat süllyedése, a lábfej mind a 26 csontját, 33 ízületét, valamennyi szallagot, inat és izmot is érinti. Az alátámasztás megváltozása az egész testre hatással van, befelé fordul a térd, a csípő behajlik, a fenék pedig kitolódik. A luttap népbetegség a leggyakoribb statikai eredetű betegség, a lábfájdalom egyik leggyakoribb oka, a fájdalom pedig idővel a mozgásrendszer más pontjain is jelentkezhet, a luttapból eredően.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 5 óra után 11 perccel szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. Augusztus 1-e van, egy új hónapot indítottunk, és a boglárkák a névnaposok. Hát sok boldogságot neki. Nem dumálok ebben az órában se feleslegesen. Olyan nagy kedvencekkel készülünk, mint Lói Gertláki, Ed Sheeran, Bad Habits, vagy éppen most Lady Gaga és az Abrakadabra. Ezt indítom.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a hőség folytatódik ma 36-38 fok, amire készülni kell, amihez nagyon mindenképpen ajánlok egy csomó folyadékot, a lehető legtöbb pihenést, és persze a legjobb igazi mai slágereket. A hírek után Aaron Csupa és Simon Albatross, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A halak fejében is létezik egy belső GPS rendszer. Lehet-e a halaknak belső navigációs rendszere? A tudósokat régóta foglalkoztatja ez a kérdés. Egy nemrég végzett kísérlet során úgy találták, hogy az aranyhal bizonyos csíkok mellett messzebbre úszik. A környezet megváltoztatása tehát megmutathatja, hogy ezek a lények hogyan mérik fel a távolságot a környezet vizuális sűrűsége alapján. Az aranyhalak idejük nagy részét egy üvegakváriumban töltik, ahol fel és alá úsznak, ám a kutatók most azt találták, hogy kifinomult navigációs rendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra a távolságok becslését. A tudósok korábban már kimutatták, hogy a legtöbb hal hatékonyan képes navigálni, továbbra is kérdések merültek fel az érintett mechanizmusokkal kapcsolatban. Szakemberek szerint ezek megértése segíthet rávilágítani arra, hogy hasonló agysejtek vesznek-e részt az emberi agy belső GPS rendszerében. Egy tanulmány szerint létrehoztak egy tartályt 2 cm széles fekete-fehér függőleges csíkokkal a falain, amelyeket hasonló csíkok kapcsoltak össze a padlón. A csapat ezután 9 aranyhalat tanított meg úszni a tartály mentén, majd 70 cm megtétele után intettek nekik, hogy térjenek vissza a kiinduló helyzetükbe. A kutatók ezután tesztelték az állatokat, hogy képesek-e megbecsülni ugyanazt a távolságot, de iránymutatás nélkül. Valamennyi aranyhal összesen 45-ször tette meg az utat minden háttérmintánál, amit videóra rögzítettek. A kutatók azt találták, hogy egy hal átlagosan 74 cm tett meg, amihez 17 cm-t adhatunk vagy vehetünk el, ha az akváriumot függőleges, 2 cm széles csíkokkal látták el. Hasonló eredményeket kaptak, amikor a hátteret a bejelölt mintára kapcsolták. A halak azonban lényegesen hamarabb fordultak vissza, amikor a csíkok függőlegesek voltak, de keskenyek, ami körülbelül 36%-kal túlbecsüli a megtett távolságot. Vízszintes csíkok használatakor a halak úszási távolsága rendkívül változónak bizonyult, mert az állatok teljesen következetlenek voltak. A tanulmány szerint az eredmények azt sugallják, hogy az aranyhalak egyfajta optikai áramlási mechanizmust használnak, hogy megbecsüljék, mekkora utat tettek meg.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik a

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezen a nyáron szerintem nagyon sokan választották, vagy választják Olaszországot kicsit kikapcsolódni, pihenni, olasz életérzés milyen jó is az. Viszont aki most nem tud eljutni, azoknak itt egy hamisítatlan olasz hangulat is. Mindemellé a nyár egyik legnagyobb slágere. A pizzai DJ-től, Alex Kenji-től ez a Bumble 8 rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nem múlik a hőség Debrecenben. Csak minimális mértékben végeztet kaszálást az önkormányzat. Győzött a DVSC Skyline. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Újabb hőhullám kezdődött. Az előrejelzések szerint a következő napokban akár 40 fok is lehet Debrecenben. Jelenleg országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van a csapadékhiány és a magas hőmérséklet miatt. Magyar Péter miniszterelnök a vízhasználat mérséklését kérte.
2: Én innen is tisztelettel kérem minden magyar honfitársunkat, az önkormányzatok helyett mellett is, hogy a következő napokban lehetőség szerint hanyagolják a kertek locsolását, és főleg a medencék feltöltését, hogy segítsünk megakadályozni ivóvízellátás zavartalanságát.
1: Pap László polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy az előttünk álló legmelegebb napokon augusztus 3-ától 6-áig 18 és 20 óra között a debreceniek ingyenesen használhatják az Aquaticum Debrecen strandot. A városvezető úgy fogalmazott, Debrecen önkormányzata szeretne segítséget nyújtani, és egyben kikapcsolódási lehetőséget biztosítani a város polgárainak. A hőségriadó miatt a Mozdulj Debrecen programjai is csak egy héttel később indulnak. A fokozódó aszály miatt a közterületi növényzet és a város levegő tisztaságának védelme érdekében csak minimális mértékben és meghatározott helyeken végeztet kaszálást az önkormányzat Debrecenben. Jelentősebb csapadék érkeztéig, augusztusban kizárólag az öntözött gyep területeken, a játszóterek, kondiparkok és kutyafuttatók területén végeznek ütemezett kaszálást. Ezen kívül később a Virágkarnevál rendezvény területein is lesz majd szükséges mértékű beavatkozás. A Debreceni Egyetem 9 karának 130 szakára lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban. Idén 66 szakon, közte agrár vagy természettudományos képzésen, állami ösztöndíjas helyek is vannak még. A pótfelvételire augusztus 7-éig, vagyis jövő hét vasárnapig lehet jelentkezni. Idegenbeli mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó NB1 a DVSC számára vasárnap. A második fordulóban a debreceniek az Újpest vendégei lesznek délután 3:44-kor a Szusza Ferenc stadionban. Győzelemmel kezdte a felkészülést a DVSC Skyline női kézilabda csapata pénteken. A debreceniek 34-32-re nyerték a Román Szlatina elleni hazai edzőmérkőzést. Hőségriasztás van érvényben hazánkban. Térségünkben ma sok napsütés lesz, délután pedig magas UV-sugárzásra lehet számítani. Reggel 28, napközben 38 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. Nagyon meleg hétvége, amire készülünk is. Hát egy igazi augusztus hétvége, hiszen augusztus 1-e van. Egyébként 6 óra után járunk, 8 perccel a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig már is Ray Dalton és a Blood Runnin' egy szenzációs dalt választottam a kezdésbe, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a Rádió 1.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nem múlik a hőség Debrecenben. Bővítik és fejlesztik a közvilágítást. Fiatal magyar támadóval erősített a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Újabb hőhullám kezdődött. Az előrejelzések szerint a következő napokban akár 40 fok is lehet Debrecenben. Magyar Péter miniszterelnök a vízhasználat mérséklését kérte, a katasztrófavédelem pedig az idősekre való odafigyelés fontosságára és a tűzgyújtási tilalomra hívta fel a figyelmet. Pap László polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy az előttünk álló legmelegebb napokon, augusztus 3-ától 6-áig, 18 és 20 óra között a debreceniek ingyenesen használhatják az Aquaticum Debrecen strandot. Folytatódik a közvilágítás fejlesztése Debrecen város részeiben. Józsán és a belvároshoz közeli utcákban is lámpatesteket szereltek fel a szakemberek. Ez a korszerűsítés második üteme. Az első ütemben a Vállalkozók útján mintegy 750 méter hosszban létesült új közvilágítási hálózat, valamint 20 új oszlopot és lámpatestet telepítettek. Széles Diana a polgármestert hallják.
2: A kertségi fejlesztési program keretében minden évben allokálunk forrást közterületi lámpatestek felhelyezésére, ami közvilágításként vagy a kertségekben, vagy pedig olyan belvárosi helyeken, ahol még eddig nem volt közvilágítás. Ezek főleg olyan új típusú városrészek, ahol nem olyan régen épült ki akár egy családi házas övezet is.
1: 3 éve indult Debrecen közvilágításának korszerűsítése. Az önkormányzat a környezetvédelmi szempontok mellett az elszabadult energiaárak miatt döntött a közvilágítási rendszer folyamatos megújítása mellett. A közvilágítási hálózat fejlesztése a jövő hét elején Bánkon folytatódik, ott 16 lámpatestet szerelnek majd fel. A fokozódó aszály miatt a közterületi növényzet és a város levegő tisztaságának védelme érdekében csak minimális mértékben és meghatározott helyeken végeztet kaszálást az önkormányzat Debrecenben. Jelentősebb csapadék érkeztéig, augusztusban kizárólag az öntözött gyep felületeken, a játszóterek, kondiparkok és kutyafuttatók területén végeznek ütemezett kaszálást. Fiatal magyar támadót igazolt a DVSC labdarúgó csapata. Dénes Vilmost 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 21 éves szélső az előző idényt a belga KV Kortrijk együttesénél töltötte, amellyel feljutott az első osztályba. Dénes Vilmos 21 mérkőzésen 1 gólt és 3 gólpasszt jegyzett. Hőségriasztás van érvényben hazánkban. Térségünkben ma sok napsütés lesz, délután pedig magas UV-sugárzásra lehet számítani. Reggel 28, napközben 38 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Cigala pedig óriási menetben van, tegnap Lengyelországban zenélt, ma Angliában fog, jövő héten pedig Prágában, most meg itt a Rádió 1-en. Az igazi mai sláger Cigalától a Riptide, amit már is indítok.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert továbbra is érvényben a harmadfokú hőségriasztás egészen keddig. Nagyon vigyázzunk egymásra, figyeljünk a rokonokra, a barátokra, a családtagokra, vagy csak akár a szomszédokra is. Figyeljünk egymásra, ez a lényeg, és ígyunk rengeteg folyadékot, meg mellé élvezzük az igazi mai slágereket, ha lehet, akkor a hűvösből. Most Ed Sheeran és a Camera Siri remixében, amit indítok. Szép reggelt, jó!

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra és jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, és igen, annak ellenére, hogy a héten ugye Szabin voltak és Best of-ok voltak, lesz ma is műsor 8-tól 10-ig. Na és addig is pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, a következő órát például Martin Garrix-el indítom, a Butterflies már bekészítve tőle itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nem múlik a hőség Debrecenben. Csak minimális mértékben végeztet kaszálást az önkormányzat. Győzött a DVSC Skyline. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Újabb hőhullám kezdődött. Az előrejelzések szerint a következő napokban akár 40 fok is lehet Debrecenben. Jelenleg országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van a csapadékhiány és a magas hőmérséklet miatt. Magyar Péter miniszterelnök a vízhasználat mérséklését kérte.
2: Én innen is tisztelettel kérem minden magyar honfitársunkat, az önkormányzatok helyett mellett is, hogy a következő napokban lehetőség szerint hanyagolják a kertek locsolását, és főleg a medencék feltöltését, hogy segítsünk megakadályozni az ivóvízellátás zavartalanságát.
1: Pap László polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy az előttünk álló legmelegebb napokon augusztus 3-ától 6-áig 18 és 20 óra között a debreceniek ingyenesen használhatják az Aquaticum Debrecen strandot. A városvezető úgy fogalmazott, Debrecen önkormányzata szeretne segítséget nyújtani, és egyben kikapcsolódási lehetőséget biztosítani a város polgárainak. A hőségriadó miatt a Mozdulj Debrecen programjai is csak egy héttel később indulnak. A fokozódó aszály miatt a közterületi növényzet és a város levegő tisztaságának védelme érdekében csak minimális mértékben és meghatározott helyeken végeztet kaszálást az önkormányzat Debrecenben. Jelentősebb csapadék érkeztéig, augusztusban kizárólag az öntözött gyep területeken, a játszóterek, kondiparkok és kutyafuttatók területén végeznek ütemezett kaszálást. Ezen kívül később a Virágkarnevál rendezvény területein is lesz majd szükséges mértékű beavatkozás. A Debreceni Egyetem 9 karának 130 szakára lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban. Idén 66 szakon, közte agrár vagy természettudományos képzésen, állami ösztöndíjas helyek is vannak még. A pótfelvételire augusztus 7-éig, vagyis jövő hét vasárnapig lehet jelentkezni. Idegenbeli mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó NB1 a DVSC számára vasárnap. A második fordulóban a debreceniek az Újpest vendégei lesznek délután 3:44-kor a Szusza Ferenc stadionban. Győzelemmel kezdte a felkészülést a DVSC Skyline női kézilabda csapata pénteken. A debreceniek 34-32-re nyerték a Román Szlatina elleni hazai edzőmérkőzést.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért.
1: Hőségriasztás van érvényben hazánkban. Térségünkben ma sok napsütés lesz, délután pedig magas UV-sugárzásra lehet számítani. Reggel 28, napközben 38 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fesztivál élményből pedig egy picit sem adunk alá. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, igaz ez a zenékre, Sam Feld most a folytatásban, és igaz ez konkrétan a fesztiválokra, mert hogy jövő héten is lesz nálunk játék, páros belépőket lehet nyerni majd a parádéri memberre. Megállás nélkül játékok, és megállás nélkül igazi mai slágerek, most ahogy ígértem, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok.

Itt csak igazi mai sláger megy, a Marvel rajongóknak pedig fontos infó, készül a Fekete Párduc harmadik része. A szuperhősfilm új részében a címszerepet David Johnson játsza majd, jelentették be a Marveltől. Egy csomó info még ezzel kapcsolatban a Radio1.hu-n. Én pedig hozom azt az énekesnőt, aki az egyik leginkább színésznő is, amellett, hogy világsztár énekesnő. Igen, Lady Gaga, a nagy kedvenc tőle pedig a Bloody Mary, amit már is indítok a Radio1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nem múlik a hőség Debrecenben. Bővítik és fejlesztik a közvilágítást. Fiatal magyar támadóval erősített a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Újabb hőhullám kezdődött. Az előrejelzések szerint a következő napokban akár 40 fok is lehet Debrecenben. Magyar Péter miniszterelnök a vízhasználat mérséklését kérte, a katasztrófavédelem pedig az idősekre való odafigyelés fontosságára és a tűzgyújtási tilalomra hívta fel a figyelmet. Paplászló polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy az előttünk álló legmelegebb napokon, augusztus 3-ától 6-áig, 18 és 20 óra között a debreceniek ingyenesen használhatják az Aquaticum Debrecen strandot. Folytatódik a közvilágítás fejlesztése Debrecen város részeiben. Józsán és a belvároshoz közeli utcákban is lámpatesteket szereltek fel a szakemberek. Ez a korszerűsítés második üteme. Az első ütemben a vállalkozók útján mintegy 750 méter hosszban létesült új közvilágítási hálózat, valamint 20 új oszlopot és lámpatestet telepítettek. Színes Diana a polgármestert hallják.
2: A kertségi fejlesztési program keretében minden évben allokálunk forrást közterületi lámpatestek felhelyezésére, ami közvilágításként vagy a kertségekben, vagy pedig olyan belvárosi helyeken, ahol még eddig nem volt közvilágítás. Ezek főleg olyan új típusú városrészek, ahol nem olyan régen épült ki akár egy családi házas övezet is.
1: 3 éve indult Debrecen közvilágításának korszerűsítése. Az önkormányzat a környezetvédelmi szempontok mellett az elszabadult energiaárak miatt döntött a közvilágítási rendszer folyamatos megújítása mellett. A fokozódó aszály miatt a közterületi növényzet és a város levegő tisztaságának védelme érdekében csak minimális mértékben és meghatározott helyeken végeztett kaszálást az önkormányzat Debrecenben. Jelentősebb csapadék érkeztéig, augusztusban kizárólag az öntözött gyep felületeken, a játszóterek, kondiparkok és kutyafuttatók területén végeznek ütemezett kaszálást. Fiatal magyar támadót igazolt a DVSC labdarúgó csapata. Dénes Vilmost 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 21 éves szélső az előző idényt a belga KV Kortrijk együttesénél töltötte, amellyel feljutott az első osztályba. Dénes Vilmos 21 mérkőzésen 1 gólt és 3 gólpasszt jegyzett. Délelőtt a hőség fokozódik térségünkben. Sok napsütés lesz, de a szél feltámadhat. A legmagasabb hőmérséklet 36 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert többször mondtuk, de még sokszor el is fogjuk mondani, nagyon fontos, nagy a hőség, hőségriasztás van, figyeljünk egymásra, ígyunk rengeteg folyadékot, napközben a hűvösben, stb. Tudom, van akinek a könnyökén jön ki, de tényleg nagyon fontos, oké? Okay? Az igazi mai slágerek között pedig itt az újabb, nem állunk meg, Accent, Cera, Misha Miller, Don't Leave, már indítom is a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Kygo jön, aki az egyik nagy álmát valóra váltotta akkor, amikor fellépetett egy olimpiai rendezvényen. Nagyon nagy idója Tiesto, aki ugye az athéni olimpia nyitóceremóniáján lépett fel első DJ-ként egyébként a történelemben, és ő is valami ilyesmit szeretett volna elérni, hát 2016-ban sikerült neki, mert hogy a Riói olimpia záró ceremóniáján ő volt az egyik hivatalos fellépő. Itt a Rádió 1-en pedig a One Republic-kal jön, tehát Kygo, ez a Chasing Paradise, 8-tól pedig Balázsék folytatják. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást a Rádió 1-el, és nagyon fontos, vigyázzunk a napon, óriási hőség lesz ma is, és hőségriadóban érvényben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Hű, stabil optikai net féláron.
10: Bizony, ennek a felesen tréfa.
11: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
12: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
13: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
14: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
15: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
14: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
15: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
2: Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Nem múlik a hőség a városban. Karbantartás lesz a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalon. Kupa meccs vár a Deac focistáira. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Újabb hőhullám kezdődött. Az előrejelzések szerint a következő napokban akár 40 fok is lehet Debrecenben. Magyar Péter miniszterelnök a vízhasználat mérséklését kérte, a katasztrófavédelem pedig az idősekre való odafigyelés fontosságára és a tűzgyújtási tilalomra hívta fel a figyelmet. Pap László polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy az előttünk álló legmelegebb napokon, augusztus 3-ától 6-áig, 18 és 20 óra között a debreceniek ingyenesen használhatják az Aquaticum Debrecen strandot. A Debreceni Egyetem 9 karának 130 szakára lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban. Idén 66 szakon, közte agrár vagy természettudományos képzésen, állami ösztöndíjas helyek is vannak még. A pótfelvételire augusztus 7-éig, vagyis jövő hét vasárnapig lehet jelentkezni. 4 éjszakán keresztül zajjal járó munkavégzés várható augusztusban a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalon. Augusztus 10-e és 14-e között ugyanis előre tervezett karbantartást végeznek a vasúti pályán. Az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál a feltüntetett ideig tartózkodnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
3: 5 parkolási zónát alakítottak ki Debrecenben, amelyeket színekkel különböztetnek meg egymástól. A Nagyerdei körút a Debreceni Egyetemtől a körforgalomig, a Pallagi út a körforgalomtól a Vigadó térig, valamint az Ady Endre út a Kötszínháztól a Nagyerdei körút kereszteződéséig a kék színt kapta. A kék zóna hívókódja 4034.
0: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
3: Kezdődik a labdarúgó Magyar Kupa a Deac számára ma. Az első fordulóban a Debreceni Egyetem együttese az Egert látja vendégül. Jankeli Csivánt, a Deac játékosát hallják.
4: Itt minden csapat minél tovább szeretne eljutni. Egyrészt, hogy később első osztályú csapatok ellen tudjanak játszani, másrészt meg azért csak presztízs, főleg ilyenkor, amikor két NB3-as csapat találkozik.
3: A mérkőzés délután 5:30-tól lesz a Deac sportkampuszon. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. Délelőtt a hőség fokozódik térségünkben. Sok napsütés lesz, de a szél feltámadhat. A legmagasabb hőmérséklet 36 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
6: Anna Júli Sülike!
5: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
6: Rákóczi Feri és
5: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
7: Na gyerekek, olyan vendégünk van, ami nektek egyáltalán nem lesz élvezetes, de nekünk nagyon. Bocs, nem kell mindig jól járni, na de hogy, na de, hogy soha. Szól ugye a nagymondásunk, amit szeretünk. Mert hogy Ádámot hívtuk vissza, Fazekas Ádámot. Ugye tulajdonképpen mondhatni, hogy minden évben egyszer ellátogat hozzánk. Világbajnok fagylaltmesterünket. Beiktatták a szakma halhatatlanjai közé. Csak hogy hol tart gyerekek a fagyi készítés? Azt gondolom, hogy odamész, oda keversz valami kis ízt, meg gyümölcsöt, meg nem tudom mit.
8: Kisiklott az életem.
7: Eszed magához ölelt 6 kiló villamoskörte fagyit, úgyhogy a következő megszállásban ő nincs, ennek elég nagy oka van. Cukorsokot kapott, és lefekült hátul a kanapét.
8: Vagy az egy kis megformít, köszönöm.
7: Igen. Szóval a Gelato Fesztivál Hall of Fame-jébe beiktatták. Május 27-én tartották Rómában, ahol a magyar mesterneve örökre felkerült a világ fagylalt elitjének térképére. Eleve, hogy van ilyen, ugye? Hát ez ekkora dolog, hát ezt nem is tudtuk.
8: Hol vagyok a listáról?
7: Örök fogyasztóként és...
9: A legnagyobb
2: legnagyobb rajongóként.
7: A legnagyobb rajongóként.
8: Nagy, szakma, egy matuzsálem. Egy...
7: Ráskó Eszter Magyarországról képviseli hazánkat örökös aranydíjjal.
8: Hát életműdíj, vagy nem tudom.
7: Szóval, hogy azt tudtuk, hogy világbajnok vagy, hello Ádám, de akkor ez mit jelent pontosan? Ez nagyon menő, de mi erről a Hall of Fame-ről se tudtunk, ez egy nagy dolog, nem?
2: Jó reggelt, sziasztok!
7: Jó reggelt, csáv,
2: valójában igen, ő egy nagy dolog, mert ugye ezt a Gelato Festival Hall of Fame, aki ugye bekerül ebbe a klubba, az a, nem azok kapják meg, akik nyertek egyszer például versenyt, vagy kétszer, hanem akik sokkal, illetve nagyon sok időn keresztül ugye vezetik ugye a fagylalt világranglista első helyét. Nekem ugye ez sikerült, ezáltal ugye bekerültem ebbe a halhatatlanok klubjába.
9: Meddig kellett vezetni a listát? Egy
2: A kettő év az a minimum. Ugye 2021-ben indultam utoljára a Gelato Festival versenyen, és nekem azóta sikerült igazából úgynevezett tartanom, szóval...
7: Ezek ATP.
2: Én azóta viszem.
7: ATP pontokkal járnak, vagy mit jelent? Ilyen, kapsz 1000 pontot, amit egy következő meg kell védeni, vagy nem. Hogy lehet ezeket tartani?
2: Ilyen sima MOL hűségpontokkal amúgy is, akkor vele. Nem, ugye minden egyes versenynek ugye vannak bizonyos pontszámai, ugye én megnyertem a világbajnokságot, ugye az nagyon-nagyon megdobta ezt a pontszámot, és ugye ezek a pontok alapján ugye minden évben felértékelik ezt, ugye minden évben van a Gelato Festival World Ranking sorozat, és ugye én itt messze menőleg tartottam ugye az első helyet, és ugye ezáltal is sikerült bekerülnem ebbe. Én azt gondolom amúgy erről, hogy sőt, ez így is van. Amúgy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, én azt is gondolom, és így is érzem, de én mindig hozzá szoktam fűzni azt, hogy én még mindig csak azt csináltam, amit szeretek, és nem érzem azt, hogy ilyen nagy dolgot tettem le az asztalra, csak tényleg azt csináltam, amit én szeretek.
7: Jó, de
2: és ebből lett egy nagy világsiker.
9: Nagy dolog ez. És márvány táblában van vésve a neved?
2: Nincs, ilyet még nem láttam.
9: Egy cukrászában.
8: Egy csoki táblában vésték a nevét.
7: Igen. Albánok hányadikok lettek?
2: Nem tudom, hogy benne vannak-e.
7: Ugye van ez a híres albán fagyi, vigyázzad, nagyon olcsó, nagyon ízesített, de az teljesen,
2: nyilván, teljesen más kategória.
7: Igen, teljesen más kategória nyilván. Oké, mi volt a legutolsó, amivel te nyertél egy 2025-ben? Te csokit csináltál, nem?
2: Így van, csak ugye az nem a Gelato Festival szervezése alatt. Ugye az a Gelato Grand Prix Hungary ugye volt, azon a verseny indultam, ugye azon egy csokoládé fagylaltal kerültem be, illetve ott is el kellett készíteni egy natur pisztácia fagyit, és ugye azzal sikerült nekem nyernem is egy autót. Csak ugye az nem ez a versenysorozat, szóval az nem számít bele ennek az értékelésébe.
7: Aha. Na jó, csak hogy értsük, hogy csoki és csoki között is mi különbség van. Tehát például neked egy ilyen csokoládéval indulás, mint szám, az mennyi előkészület, marokkói vagy etiópa csokoládé, honnan hozod az alapanyagot? Tehát akkora tudományezés, hogy nem is gondolnánk, hogy egy kis kanál kikanalazásában mennyi meló, meg mennyi tudomány van.
2: Valójában így van, amúgy én, amit én használok csokoládét, ugye a kolumbiai csokoládé például, nekem ez az egyik, amit én nagyon-nagyon szeretek használni, viszont én egy elég spontán ember
8: nagyon
2: vagyok.
8: Nagyon jól megismerhettünk különben.
9: Egyéb nyugodtan tovább.
7: Te csak egyéb. Visszatér, hallottál, visszatér.
9: Még él.
2: Eszter kimászott a körtésdobozból.
7: Kolumbiai csokoládét hozol?
2: Igen. Én kolumbiai csokoládét szeretek használni. Nekem azok az ízigyek jöttek be.
7: Abból ki kell menni, vagy meg kell rendelni?
2: Nem, abszolút, hogy ezt Magyarországon beszerezhető. Ugye nagyon sok terület szelektált csokoládét lehet már vásárolni. Nagyon sok magyar forgalmazó van, szóval nem
7: kell
2: ezért.
7: Mit tud a kolumbiai csoki, amivel ráver mondjuk az etiópra, vagy az afrikai csokoládék? Nem tudom, kik még a nagy csokoládé
8: nemzetek.
7: Igen, tehát mit tud?
2: Nekem például ugye maga azok az ízigyek jöttek be benne. Egyrésztből egy van benne egy pici gyümölcsösség. Szerintem sokkal karakteresebb, markánsabb maga úgymond a csokoládé, ez a kakaósabb úgymond ízvilág, és azt gondolom, hogy ezért lehet ebből csinálni egy jó csokoládé fajlatot. Viszont azt itt szeretném hozzátenni, hogy nem csak ebből lehet készíteni jót. Én azt gondolom, hogy önmagában a csokoládé fajlatot nyilván nagyon sokféle csokoládéból lehet jól készíteni. Ennek maga úgymond a háttérmunkája az, ami megadja azt, hogy ez mennyire lesz különleges. Ne legyen túl édes, ne legyen túl keserűs, vagy ne legyen túl étcsokoládés ízvilág, illetve ugye a hozzátett még alapanyag, meg a rengeteg számolás, úgymond, hogy egyensúlyban legyen maga a fagylalt.
7: És a kolumbiai fehér a csoki, kérdezik, hogy
2: nem.
7: Igen, most vagyok, utána megeszem két.
2: És hozzánk csak csokoládé érkezik a dobozba.
7: Kokoládé.
8: Nagyon boldog volt a zsűri, hogy megkóstolta ezt a kolumbiai kokoládé.
7: Igen. És akkor utána, amikor még a tavaly verseny, utána te megnyered a csoki kategóriát, és akkor el kell indulni egy általuk kijelölt kategóriában, ahol mindenki ugyanaz csinálja meg.
2: Így van. Ugye ezen a versenyen, amikor én indultam, ugye az is volt megszabva, hogy vagy csokoládét, vagy mangóval kell nevezni. Én a csokoládére esett a választásom, de ugye két kategória volt. Be lehetett jutni mangóval is a hat legjobb közé, illetve csokoládéval is. Én csokoládéval bejutottam ugye a hat legjobb közé, és akkor ott viszont már mindenkinek az adott pisztá pisztáciát el kellett készítenie.
7: De ott még te hozod a pisztáciát, választhatsz, vagy ott már azonos pisztácia, azonos gép, azonos, és abból ki csinál jobban.
2: Én sőt, mindenki hozhatta ott úgymond otthonról lefőzve, de megmondom őszintén, én annak örültem volna lehető legjobb, hogyha adtak volna neki kész alapanyagot.
7: Aha.
2: Ott mindenkinek helybe, és mindenki készítse el a tudásához méltóan a legjobb verzióban. De ugye ez nem így történt,
8: de
2: viszont én ezt nagyon preferálnám.
8: Vagy ezért, hogy kiderüljön, ki itt milyen fából faragtak?
2: Nem is kimondott ezért, hogy van visszaélés, bár sajnos még úgy hallottam a világbajnokságon is ugye volt. Az az igazság, hogy elindultok egy ilyen versenyen, Rákóczi Ferinek odaadnék egy csokoládéfagylatot, benevezünk, menj el, én csináltam közben.
9: Megennénk az Eszterre, mire kiírnénk a versenyre, ne szórakozz már.
2: Akkor adnánk többet.
7: De voltok csalni, várjátok. Hogy...
2: ott is úgymond tudsz csalni, hogy lehet, hogy nincs is semmi között úgymond a fagylalt készítéshez, de be tudsz nevezni, és valaki elkészített neked a fagylalra. Figyelj, a világbajnokságon, amikor megnyertem, hozzám ez a hír jutott vissza, hogy volt, aki amúgy nagyon esélyes lett volna rá, de viszont prezentálni kellett a fagylatot. Akit ott nagyon jónak értékeltek, ott nyilván kikérdezték róla, hogy na akkor hogyan készül el ez a fagylat. Én el tudtam mondani, hogy mennyi a cukortartalma, melyik mekkora az édesítő hatása, stb. Ez a bizonyos ember, akit viszont ki is ejtettek a versenyből, semmit nem tudott a fagylatról. Szóval nagy valószínűséggel őt benevezte magát, és nem is ő készítette. Például ez is előfordult. És ő nem tudott semmit a fagylaltról. És ő ezáltal kiesett, viszont azt mondták, hogy a fagylaltja nagyon finom volt, de...
7: Te finge nem volt, hogy kell elképzelni. Tehát a Nagyika megcsinálta, neki ez benevezett a nagy fagylaltjával.
2: Így van. Én azt gondolom, hogy egy igazi fagylaltverseny amúgy szólhatna erről. Én ezt nagyon-nagyon preferálom.
7: Hogy azonos
2: minden. Oda meg kell
7: minden.
2: Érkezni, húzzunk egy bizonyos számot egy dobozból, ami lesz benne, azt kell elkészíteni. Ott nagyon gyorsan kiderülne mindenkin, hogy egyrésztből ki az, aki ért hozzá, mert ott hiába hozod el az otthoni receptet, egy vaníliafagyira, most mondtam valamit, mert lehet, hogy kiúzol egy karamát, nem fogod tudni megcsinálni.
7: Vannak ilyenek, hogy fagyiral trendek? Tehát, hogy mit a sós ízek bejöttek egy pár éve, vagy nem tudom, hogy minden évben te már tudod, hogy most nagyon nagyot fog menni a passion fruit kontra, nem tudom, sós perec, és akkor mindenki arra rá. Most nem a virslis fagyikra gondolok, meg ilyen borzadványokra. Igen, de hogy vannak trendek például?
2: Mindenképp trendek, mindenképp vannak, csak azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell mindent követni. Mint például, ugye, ami jól említetted ezt a meleg szendvicses fagylalt, vagy bármi. Lehet, hogy az is egy trendként úgymond indult el, viszont én azt gondolom, hogy ez nem egy követendő. Én nem tudom előre nyilván, mi lesz az a trend. Én egy elég... Hát önfejű makacs figura vagyok, és én úgy vagyok ezzel, hogy én valamit megszülök a kis fejembe, hogy én azt szeretném, akkor azt szeretném a lehető legjobban csinálni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy például pont a trenddel megyünk szembe, de én azért szeretném ezt csinálni. Viszont például ugye nem lehet elmenni az, mert dubai csokoládé.
7: Ja, hát na, az mi ment az egy hatalmas trend. Igen. Nincs egy pisztácia a világon, amennyit itt dubai csokoládé néven megettünk.
2: Konkrétan, amikor ez így be is tört, akkor az volt, hogy hopp, elfogyott a pisztácia, és azt mondják, hogy hát most bizonytalan ideig nincs. Mondom, ez érdekes lesz. És akkor nyilván szerez be egy jó minőséget, akár jobb minőséget, vagy ugyanolyat, de nem tudsz egyszerűen beszerezni, mert olyan szintű lett a felvásárlása.
7: Mi most a specialitásod?
8: A rágógumi.
7: Most kísérletezel valamivel, kísérleteztél, nem?
2: És az unikorn is. Csak azt most nem hoztam. Nem.
9: Unikorn is vagy?
7: Ez a Kápia Málna, erre gondolok. Azon dolgoztál, nem?
2: Igen, Kápia Málna fagyladot csináltam, mert Püspök Szilágyon élek én, és ott van az ízvölgy piknik, és ugye oda készítettem el maga ezt a Kápia Málna például a fagyladot.
7: Kápia paprikából.
2: Kápia paprika és málna.
7: Hogy teszed össze a két ízt? Tehát az neked hogy jön? Eszed a málna, és azt mondod, ehhez egy kis kápia? Vagy eszed a kápiát, és azt mondod, hogy ehhez jó a málna?
2: Nem, én azt gondolom, hogy ezt talán láttam valahol, vagy valami paprikás verzió, és akkor nekem erre ez ugrott be. Én nagyon szeretem a kápia paprikát, illetve a málnát is, és ez a két ízkombó pedig teljesen jó működik.
7: És működik együtt a két íz. Abszolút, de ez így a fejedben megszületik, hogy ez valószínűleg jó lesz?
2: Így van, ez abszolút megszületett a fejembe, hogy ez jó lesz, és örülök annak, mert ez nem egy meleg szendvics fagylalt.
7: De az nem, most ez nem akartak ezzel a kategóriában, hogy hoddog meleg szendvics, hamburger fagylalt.
2: Ez a fagylalt az lett, aki először, hogy meghallott, hogy hú, kápia málna, nagyon sokan kíváncsiak rá, és megmondom őszintén, hozzám nem jutott vissza erről negatív visszajelzés.
8: Csak azt mondták, hogy mennyire
9: megmondani, az a baj.
2: Pedig én mindig mindenkitől kérem, hogy őszintén beszélnek nekem róla, mert engem biztos, hogy az épít, hogyha valaki őszintén beszél egy termékről.
7: És akkor ez csupán alapanyag és ráfordítás? Tehát ezen nullnap, vagy egy jó minőségű fagyit
2: így
7: tegyünk.
2: Van,
7: javul az elfogyasztott fagyik minősége azért itt az elmúlt években, vagy óriási biznisz, nagyon nagyot fog rajta a cukrászda, nem érdekel javítani, mert gyorsan ízfokozók, nem tudom... Szerintem amúgy... cuccot belekevernek, aztán hadd szóljon.
2: Szerintem ez nagyon-nagyon megosztó. Egyrészből szerintem nagyon sok cukrász szeretne változtatni. az a fagylaltkészítő például, aki a mai napon kezdem majd fagylaltot, vagy a fagylaltkészítésről tanul, neki sokkal nagyobb esélye van arra, hogy jobb minőséget, vagy valódi alapanyagot tud felhasználni. Vannak azok a cukrászok, akik 30, meg 40, 50 éves cukrázákat átvesznek, megörökölnek nagypapától, szülőtől, bárki. Ott volt egy elvárás, ott van egy kész receptúra már 30-40 éve. Hiába kerül oda be egy fiatalabb generáció, és ő azt mondja, már pedig én a vanília pasztát szeretném eldobni, és vanília rútból szeretnék, de arra a vanília fagylaltra már van egy közönség. Hogyha ott hoznak egy éles váltást, sokkal nehezebb dolguk van. Én ezt mindig elmondom, hogy nekem nagyon egyszerű dolgom volt, mert 9 évvel ezelőtt én megszültem a fejembe azt, hogy én így fogok fagyit készíteni, vagy sehogy másképp. És annak ellenére, hogy senki nem hitt ebben, én azóta is ezt tartom, és nekem ezáltal sokkal könnyebb dolgom van. Amit azt gondolok, hogy mindenképp elértünk már a mondjuk Magyarország szinten, hogy például az emberek már, vagy a fagylaltkészítő mesterek, ugye a versenyfagyjukat már próbálják, vagy el is készítik talán valódi alapanyagokból. Szóval valamelyest javul ez az irány, de még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok a silány minőség.
7: De nem fogja megvenni a mangó darabja 3000 forintért, ha megkapja a pasztát, vagy az agyoncukrozott kicsit mesterséges színezékelet.
9: Hogy drágább a jó alapanyag, de nem ennyire. Vagy nagyon markáns a különbség?
2: Szerintem nagyon. Ő magában is, és nem is csak azon van, hogy az a minőség például drágább, hogy nagyon sok fagylaltkészítő, cukrászda vagy fagylaltozó ugye reklámoz, hú, valódi gyümölcsből. Igen, ez nagyon jó, ez egy tök jó

0: és mi így alkottunk meg egy fagylatot, de akinek most mindenkinek le kéne cserélni az alapanyagát, például a vizet és a zsíros tejport minőségi termelői tejre, ott nagyon-nagyon nagy ugrások vannak azért. Illetve, ami nagyon nem mindegy, hogy elsétálunk együtt hárman egy fagylalt alapanyag ott forgalmazó céghez, bemegyünk, gyanítom, hogy nem tudtok fagyit készíteni, bemegyünk, levesztek két zacskó port a polcról, rá van írva, öntsük föl ezt, kész vagytok. Én meg elkésztek egy fagylaltot 12-16 óra alatt, és nem annyi a fizikális munka vele, de az érlelési idő, a főzés, a géppark nagyon-nagyon drága.
1: Szóval hát igen, azért, ezért van nálad ez egy gombosz 12 000 forintért.
2: Mennyi most egy gombóz csoki amúgy? Vagy egy gombóz fajdalat pontosabban?
1: Ez így nagyon változó.
0: Én azt gondolom, hogy az általános ár a mai világban az ilyen 600 forinttól 750-800 forintig is lehet. Mi a cukrászdánkban ugye dekára értékesítünk, egy 5 dekás gombóz 600 forint.
3: De akkor nem vagy drágább.
0: Nem, azt gondolom, hogy nem.
1: De hogy jön
0: nem.
1: ki akkor neked ez? Már most nem a zsebedbe akarok durgálni, csak tényleg belerakod a csokoládét, tényleg ő akar nagyobbat fogni, te fogsz kevesebbet, vagy ő is bele tudná rakni a minőséget. Tehát ez azt gondol az ember, hogy azért te oké, minőség, de akkor viszont drágábban kell,
0: hogy készítsd. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy nyilván kisebb profittal tudunk dolgozni. Aha. Én megelégszem ezzel, és én úgymond ebbe szocializálódtam bele, úgymond itt a fagylalt készítésbe.
2: Viszont akik
0: sokkal többet szeretnének keresni rajta, ők már azért ezt másképp látják. És ami például nagyon fontos szerintem, hogyha az árakról beszélünk, egy minőségi fagylalt és egy kevésbé minőségi fagylalt között a mai világban már nincs nagy különbség. Ezelőtt 9 éve elkezdtem, nem tudom, 300 forinté, 250 forinté, a kevésbé jó minőségi fagylalt, ennek mondjuk volt a feléért is. Most már pedig azért rájött minden fagylalt készítő vagy fagylalt értékesítő, 50 forintra odaadom olcsóbban, és olcsóbb vagyok. És akkor igazából azt látja abból a vevő is, hogy hú, hogy az milyen nagy, és az milyen jó gombóc. Szóval nincs már azért akkora különbség. Szóval azt már nem lehet mondani, hogy a fagylalt fogyasztó közönség azért nem veszi meg a minőséget, mert drágább, mert nincs már akkora különbség az értékesítési pontoknál.
1: Én nem szeretem, Ádám, én embert nem hallok ennyire lelkesen beszélni a fagylaltról. De egy külön univerzum vagy. Tehát te vagy maga a fagylalt univerzum. De tényleg, tehát ez nagyon szeretem.
0: Ez igazán jól esik a múlva, hogy én amúgy imádom ezt, és hogy én nagyon régóta érzem azt, hogy és olyan bátrabban beszélek erről mostanában, hogy én azt érzem, hogy nekem az alapanyag az életre kell a kezembe. És én ezt nagyon-nagyon szeretem. Az utolsó tojásra.
1: Csak kevésszer. Na, hagyj meg a fagyis viccemet. És meg az a fagyis viccet, hogy Pistik elmegy a fagyjároson. És azt mondja, hogy... mi a projekt, amit most dolgozol? Mit csinálsz? Mi a következő cél? Most már ott vagy a Hall of Fame-ben. Mi van még?
0: Még mindig amúgy visz előre, mert maga a termék egy részből az, hogy nagyon-nagyon sok helyen szeretnék ott lenni, illetve ugye dolgozom egy új márkán, ami a Gella Mille. Ő pedig egy kompakt fagylalt desszert lesz, szeretnénk egész Magyarországon, illetve Európát is megcélozzuk. Jó, szóval
1: ha elmondod a nevét, az már konkrétan. Nekem semmi, hogy 25 milliós
3: volt. Nem érdekes, nem, hogy levédj
1: egy kiagértet.
3: Köszépen! Egy málna csülkös pacal verziót, ha csinálnál, az izgi lenne.
0: Csinálják nektek?
2: Nem.
3: De!
2: Nem.
3: Miért?
2: Nem,
3: már a csülkös pacal.
1: Ne menj el a hotdog meleg szendvics hamburger fagylalt irányába. Az nagyon proli.
2: Velem
1: tartja a
2: szemkontaktust. Engedd
0: el. Jó, az Eszter könnyen mondja, mert már egy fél kiló fagyit megevett. Most már nem
2: kívánom a csülkös pacal. Nem vagyunk még ilyen beállam.
1: Igen.
3: Ember egy kiló volt.
1: Ne, jó, mit készítesse? Kérhet egyet?
2: Szeretném, hogyha Feri elmenne.
1: Hogy? Hova? Jó, mi legyen a fagyi? Tehát megcsinálja, Ádám megcsinálja.
2: Jó, Ferinek egy medvehagymás szuflét kérek.
3: Jó.
2: Medvehagymás libamájas, nem? Az jó?
3: Az jó, medvehagymás libamáj.
2: Tessék, jó, ez lesz a Rákóczi dara.
1: Jó,
2: jó, én hát Balázsnak valami ott
1: képzelke. Egy májkrémeset.
2: De Balázs, egy írkávét kérek, egy írkávét kérek.
1: Egy írkávét, én kérek egy
3: jó.
1: Egy írkávét, egy kicsi viszki, kicsi kávé, egy írkávés vagy.
0: Ilyet csinálunk is, amúgy.
2: Jó. Jó, jó, nekem pedig szégyen és...
1: Resztem, báj!
2: Az jó, nem tudom, nincs ilyen kedvenc ízem, de mondjuk...
1: Kitalálod a hírek alatt, és akkor visszajövünk, akkor elmondjuk, hogy mit találták ki. Jó?
2: Kovászos uborkás.
1: Az jó, kapros kovászos, biztos, hogy van.
3: Persze, ezt meg csinálnak egy csomó helyen.
2: Csak kiveszik a mélyhűtőbe, itt van, tessék a kovászos uborkás.
3: Lefagyasztva.
1: Mit kóstolunk, Ádám? Még ennyi időnk van gyorsan, amit a hallgatók nem kóstolnak.
0: Hoztam nektek ugye a Sneaky Crunch fagylaltunkat, egy földi mogyoró, egy ilyen ragacsos karamell, roppanós csokoládé és földi mogyoró darabok, illetve vilmos körte fagylalt. Nekem az egyik nagy kedvencem amúgy. Érdemes amúgy megkóstolnotok, mert még a rendesen a rostot mindent érzitek benne. Szóval aki ezt megkóstolja, az nem tudja azt mondani rá, hogy ez, hogy ez
1: jó,
0: nem abból
1: csak
0: készül.
1: Eszem körtét, rost. Csak akkor eszem körtét az elefánt csontpartról jött. Tehát én csak azt a körtét.
0: Akkor
1: jó. Nem vagyok hajlandó más.

0: Látod,
1: hogy milyen jó színen van, most érkeztünk haza vele.
2: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nem múlik a hőség Debrecenben. 21 lakossági problémát juttatott el a civil fórum az önkormányzathoz. Pályán a Deac focistái. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Újabb hőhullám kezdődött. Az előrejelzések szerint a következő napokban akár 40 fok is lehet Debrecenben. Magyar Péter miniszterelnök a vízhasználat mérséklését kérte, a katasztrófavédelem pedig az idősekre való odafigyelés fontosságára és a tűzgyújtási tilalomra hívta fel a figyelmet. Pap László polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy az előttünk álló legmelegebb napokon, augusztus 3-ától 6-áig, 18 és 20 óra között a debreceniek ingyenesen használhatják az Aquaticum Debrecen strandot. Folytatódik a közvilágítás fejlesztése Debrecen város részeiben. Józsán és a belvároshoz közeli utcákban is lámpatesteket szereltek fel a szakemberek. Széles Diana alpolgármester azt mondta, hogy a kertségi fejlesztési program keretében minden évben fordítanak forrásokat erre a célra. 21 lakossági problémát és észrevételt juttatott el a civil fórum a Debreceni Önkormányzat Városfejlesztési Főosztályára egyeztetésre. Erről tett közé videót az Egyesület közösségi oldalán. Baláni Csontos Ildikó önkormányzati képviselő arról nem beszélt, hogy milyen jellegű ügyek ezek. Valamennyit a városlakói jelezték a civil fórumnak személyesen, illetve írásban. A politikus megköszönte a Városfejlesztési Főosztály munkatársainak, hogy minden alkalommal nyitottan és a megoldásokat keresve állnak a problémákhoz.
2: Külön köszönjük azoknak a debrecenieknek, akik segítik a munkánkat azzal, hogy pontosan megjelölik a problémák helyszínét, részletesen leírják a tapasztalataikat, és sok esetben megoldási javaslatot is megfogalmaznak.
1: A civil fórum oldalain teszi közzé az eredményeket, amint azokra megérkezik a hivatalos válasz. Ingyenes és változatos programokkal várja a családokat a debreceni vagyonkezelő a következő hetekben. Az első program egy vezetett séta lesz az Aquaticum fürdőkomplexum kulisszái mögé ma 10 órától. Ezen kívül az új kert alagútrendszerét is felfedezhetik az érdeklődők, illetve a karneváli villamos és egy városi séta is szerepel még az augusztus végéig tartó programok között. Családonként egy programra lehet jelentkezni online regisztrációval, feltétel továbbá az érvényes debreceni lakcímkártya is. További részletek az esemény.dvrt.hu-n. Kezdődik a labdarúgó magyar kupa a Deac számára ma. Az első fordulóban a Debreceni Egyetem együttese az Egert látja vendégül délután 16:30-tól a Deac sportkampuszon. Délelőtt a hőség fokozódik térségünkben. Sok napsütés lesz, de a szél feltámadhat. A legmagasabb hőmérséklet 36 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
5: Csak na, szeretném elmondani nektek.
6: Odafigyelj!
5: Most... Ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
7: De nem csillagászat, itt reggel 6-kor még csillagászat.
8: Azért néznek is verebedet, azért nem ornitológia.
7: Igen, a két csillag közé berepült egy sas.
5: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este.
8: Oké.
5: Na, akkor már nagyon készen vagyok.
7: Na, ez milyen madár volt?
5: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
7: Hogy ez a fostos bugybokához?
5: Mindjárt. Csak hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter, az nagyjából, a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer. Milyen távolságot látsz? A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
7: És ugyanakkorának látsz?
5: Ugyanakkorának
7: látsz. Azt nem lehet,
5: öcsém. Beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugaték volt.
7: Oké. Okay.
5: Jó. De erről van szó. Na várjál.
8: Nem, és a hallgatók nem látják, hogy Balázs a kezébe vette a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, mintha egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
5: Na de akkor ornitológia.
7: És akkor most jön a sirály.
5: Jól mondod. Ez történt.
7: És fölkapta a Vénuszt.
5: Haladok a forgatási helyszíre.
8: Igen.
5: Ez puszta zámor.
7: Puszta zámor.
8: A szerelem fővárosa.
5: A szerelem fővárosa, igen, ott igen. Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak. Ez puszta zámor is. Észrevettem már egy ideje, és ennek szeretnék utána érni, mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya, épít egy fészket.
7: Igen.
8: Úgy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis időt kérek, várjál.
5: Kelep. Jó, tanulsz meg a gólyát. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szará, fossa a kocsidat, halász. Oké.
7: Okay.
5: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzátok meg nekem, hogy ők kik.
7: UFO gólya.
5: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
8: És ítélkezik?
7: De lehet, hogy...
5: Mi a szar történik a gólyán?
8: Ismerem, nem.
5: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
7: Mert csak ne kell hazamenni. Meg a békát.
8: Azért, mert az asszony hormonos, és a nem bírják meg.
7: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
8: Igen, ott hormonos, már érzékeny, mert bimbója nem akarja, hogy hozzáérjenek.
5: Figyeld, ott megyek a kocsival.
8: Ez a rádiójáték.
7: Ha, semmi nem.
6: Sül egy a póza tetején, nincs fészkünk.
5: Mondom, nincs fészkünk, ott ül a póza tetején.
7: Fölvettem. Hogy ne lenne fészkünk
5: a póza tetején. Figyelj, ott egy másik póza.
7: Van fészke, de nincs mindig, te se vagy mindig otthon.
5: Ott is ül.
8: Ott is ülne. Úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
5: Ott ül a másik.
7: Szerintem
5: 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
7: Szerintem téged figyelni.
8: Ezt tudti.
5: Ez mi?
8: Ez a hangyák miatt van.
5: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
7: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
5: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
7: De már hogy
5: csinál?
7: Állna már párba? De már megcsinálta. Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
5: Ebben a pillanatban leszállt egy madár. Leszállt.
8: Úristen, egy hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos varjú megérkezett
5: egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
8: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
5: Add a varjú hangot. És ez elrepült, nézd? Azt mondta, jó, ezek elmebetegek. Szóval, na, tessék.
7: Tehát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
5: Igen.
7: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
5: Igen.
7: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
5: Mi az, hogy nem fér bele?
7: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
8: Azt írják, hogy strihálnak.
5: Pusztazámor.
8: Hé, szép fiú.
5: Pusztazámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be pusztazámorra, hogy 30 darab villany pózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
8: Szopránó. Ez a szopránó.
5: Ez most hogy jön ide?
7: Szopránó.
5: Szóval, hogy oké. Ott ül 30 darab gólya.
8: Igen.
5: Tony Soprano mindegyik?
7: Így van.
5: Mindegyik egy maffiózó gólya?
7: Arra várnak,
5: de mire várnak este? Haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes.
7: Hangos a fészek. Ott van két rohagy
8: gyerek. Srácok, tudom, könnyebb itt kint izé. De otthon vár az asszony.
5: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt, és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott. Napközben azt is megfigyeltem, napközben nincsenek ott. És semmiféle ornitológiai magyarázat nincs. Ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy én nem állok párba, én szingli életet élek. Ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypóznán, nem csinálok fészket, majd visszarepülök Afrikába.
7: Választotta.
5: Ezek szingli életkednek ott?
8: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy pusztazámor a gólyáknak a szemétégető. Túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez olyan, mint amikor a kanapére kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
5: Tehát elzavarják a gólyák. Nincs kanapéja, ők mind fiú gólyák.
7: Őnek 10 év van oszlopa.
5: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy. De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznán
8: este? Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a remfázis megtartani.
5: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekkel.
7: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
5: Igen, ezért ő elmegy.
8: Pista, te mit csináltál itt vagy?
7: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vízes lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
5: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél
8: de
5: egy póznán.
8: Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
5: Melegek?
9: Aha. Ezek olyan gólyák, akik nem ivarérettek ezek a gólyák, nem szaporodó képesek még, így van.
5: De már szexelnének, de még nem szexelnek.
9: De
5: még
9: nincs párjuk.
7: De fészket miért nem épít?
9: Mert nincs még párjuk.
7: De csak akkor építesz? Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket.
5: Nagyon érted a színlinétet.
7: Én nagyon bírtam.
5: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
9: Majd egyszer, igen. A másik pedig sajnos az özvegyek. akiknek,
5: na jó,
9: akiknek
5: persze,
9: az özvegyek, meghalt a társuk, és a gólyák, azok nem néznek másik társukra.
7: Na de
9: maguknak.
7: Attól a fészkenék ott mondjuk cuki. Van.
9: Na de, nem és akkor mit csináljon vele egyedül?
8: A gólyák pont út nézegetik utána.
7: Mi most nem mit csinál egyedül?
9: Haverokkal beszélget.
5: Beszámolok.hu per gólyák.
8: Kelep-kelep gólyák.
5: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét, igen. És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott hát, a póznán, hát megőrülök.
8: Hát, hát, hát, azért egy ölelést a végén belefér.
5: Gyere ide, ölelj meg az asszony, már régen ölelt, leszette valami csádi kongói izé paraszt.
9: Özvegyember, özvegyasszony gyülekezete, mert özvegyasszony is van, nem megy újra, hogy ugyan
7: a
9: férhez.
7: Lehet, hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek.
5: Láttam tegnap este kártyáztak. Iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, pusztazámor, mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méter egymástól tudnak dumálni. Fél lábon, fészek nélkül, 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
8: Hánykor nyit a gólya diszkó?
5: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra. Ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már pusztazámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menjél visszafele. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még mennyi legyenesem. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkeznek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, mennyi el. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
7: És kis kapszintásokkal
5: megy. Iszonyatos tempóval megyünk a Google térképen, Mohácsul indul, itt jön egy balkanyar.
7: Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
5: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
8: Szégyellik, hogy nincs fészkük, ugye csak este szoktak leülni.
5: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszta zámor, este fél.
7: Este 8, fél 9.
5: Sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél
7: még. Haza nem megyek, amíg egy gólyát.
5: Ha ma nincs gólyás videót, haver.
7: Én fölülök az egyik póznára, érted? Én megvárom.
5: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazad, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Elfáradtál, már sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyi tégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél egy kis tőlőre.
8: Meg a Google térképet, tudják
5: ott,
8: az arra járók.
5: Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, és indexelj. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a hetes útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
7: Öcsém, én ezt ez ma
8: kinyomozom.
5: Ez. Ti csukott szemmel jártok a világba. Bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem és kutatom.
8: A gilice banditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
5: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam őket.
7: Dobáltad őket, kamicsa.
5: Elvettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
8: Hogy béka.
5: Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel pusztazámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
9: Igen.
5: Azért ülnek ilyen szomorúan?
9: Szerintem igen.
8: Van több jelenlévő. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
7: Szemtanú.
8: De ilyenkor egy lábon állnak, vagy kettő?
5: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
7: Mindegyik
5: egy lábon áll és alszanak. Kérek majd gólyás felvételt tőled.
7: Jó.
5: Igazolt.
7: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
5: Nevezd meg engem, jó, hogy Sir David Balázs Attenborough nyomában járkálsz, és szeretnéd a pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
8: Azt hiszem, hogy láttam is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárny alatt.
5: Miket írnak rajtok, igen.
9: Kelep.
5: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
7: Ó, persze.
5: Na jól van. De ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
7: És ezt a Vénusz közbe vetted észre a gólyát?
5: Elmondom
8: én
5: neked,
8: örülök, hogy
5: figyelj.
8: Gyógyszert váltottál, amúgy jó tett neked.
5: És most fogod letenni a hajad? Mert ahogy megnézed az ülőgólyákat fél kilencről, tekintetedet egy kicsit felemeled.
7: És ott a Vénusz!
5: Felveszed az erősebb szemüvegedet, és fölöttük megnézed ott a Jupiter Vénusz.
8: Szürke hájú
5: kidörzsöd a szürke hájúzat. Leviszed a vércukrodat 26-asra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás. A gólyák fölött. Csoda. Ma este te oda azt meg fogod köszönni.
7: Lehet, ott is alszom.
5: Sírva fogsz jönni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttál.
8: Majd ezt csak meghallod a hátam mögül. Testvérem.
5: Én is itt vagyok, Feri, a bokorba. Balázs vagyok, van nálam WC papír. Itt ülök a bokorba, fél óráig szartam. Senki nem jött erre. Rohadtul vártalak.
8: Jó, hogy újra találkozunk. Majd egy kis tartozás.
5: Hoztál papírt, Feri. Neki nagyon megy a hasa. Na jó, jó.
4: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.stopinsider.hu oldalon.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Ahó, stabil optikai net, féláron. Ennek a fele sem tréfa.
8: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
9: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
10: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
9: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
10: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nem múlik a hőség Debrecenben. Csak minimális mértékben végeztet kaszálást az önkormányzat. Támadót igazolt a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Újabb hőhullám kezdődött. Az előrejelzések szerint a következő napokban akár 40 fok is lehet Debrecenben. Magyar Péter miniszterelnök a vízhasználat mérséklését kérte, a katasztrófavédelem pedig az idősekre való odafigyelés fontosságára és a tűzgyújtási tilalomra hívta fel a figyelmet. Pap László polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy az előttünk álló legmelegebb napokon, augusztus 3-ától 6-áig, 18 és 20 óra között a debreceniek ingyenesen használhatják az Aquaticum Debrecen strandot. A fokozódó aszály miatt a közterületi növényzet és a város levegő tisztaságának védelme érdekében csak minimális mértékben és meghatározott helyeken végeztet kaszálást az önkormányzat Debrecenben. Jelentősebb csapadék érkeztéig, augusztusban kizárólag az öntözött gyep felületeken, a játszóterek, kondiparkok és kutyafuttatók területén végeznek ütemezett kaszálást. A Debreceni Egyetem 9 karának 130 szakára lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban. Ezek közül 62 alap, 63 mesterképzés, egy felsőoktatási képzés és 4 osztatlan képzés. Viszont fontos tudni, hogy a pótfelvételi eljárásban nem csak önköltséges képzésekre lehet jelentkezni. Erről Pósárné Rácz Anna Mária oktatási főigazgató beszélt.
3: Állami ösztöndíjas képzési formában 66 szakra jelentkezhetnek a felvételizők, és több képzési területen, úgy mint az agrár, a gazdaságtudományok, a műszaki, természettudomány képzési terület szakjaira például.
2: A jelentkezés július 30-án indult el, és augusztus 7-éig tart. A pótfelvételi rendszerében ez a határideje a dokumentumok feltöltésének és hitelesítésének is. Fiatal magyar támadót igazolt a DVSC labdarúgó csapata. Dénes Vilmost 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 21 éves szélső az előző idény a belga KV Kortrijk együttesénél töltötte, amellyel feljutott az első osztályba. Dénes Vilmost 21 mérkőzésen 1 gólt és 3 gólpasszt jegyzett. Idegenbeli mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó NB1 a DVSC számára vasárnap. A második fordulóban a debreceniek az Újpest vendégei lesznek délután 3:44-kor a Szusza Ferenc stadionban. Délelőtt a hőség fokozódik térségünkben. Sok napsütés lesz, de a szél feltámadhat. A legmagasabb hőmérséklet 36 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
5: Rákóczi Ferike, igazítsa meg a szemegét.
6: Igen, talán úr, kezdtetünk, én készültem.
5: Szálljon ki az orrából, ne gyúrjon megint fikagalacsin, mint minden fizika órán. Figyeljen most, ide elhangzik az első kérdés. Készültünk, Eszter?
7: Mindenre fel vagyok készülve.
5: Nagyon jó. Miért helyezik el a boltok a friss zöldségeket és gyümölcsöket rögtön a bejáratnál? Mondok a opciókat,
7: jó?
8: Basszus, mind a kettőnél nálunk van. Ez most esetleg, hogy tényleg.
5: A friss zöldség és a gyümölcs rögtön a bejáratnál. Okay. Miért van a bejáratnál? Hogy az egészséges választás után később hajlamos legyél kevésbé egészséges ételeket is venni. B. Mivel az áruk romlanak, ezek az áruk romlanak meg a leghamarabb, itt a leggyorsabb az eladók számára a napi csere. C. Hogy a színes termékek látványával elvonják a figyelmet a bolt kevésbé esztetikus rakodási területeiről. Vagy D. Mivel a statisztikák szerint ezek a legdrágább cikkek, így egyből próbálják a legtöbbet eladni az elején.
7: Szerintem az van, hogy az elején még elhiszed magad. Tudod, amikor belépsz az üzletbe, aha, és akkor azt mondod, hogy ma jó döntéseket fogok hozni, és azok szépen lassan elkopnak a végére.
8: Nem? Tehát azt így mondod, van, és akkor később már ugye az egyebet akarod megvenni, nem igen. fog zöldséget venni, tehát megvetetted az elején.
5: Tehát azt mondod, hogy egészséges választásnál később hajlamos legyél kevésbé egészségeset választani.
8: Igen, meg kifújtad az orrát, meg vagyunk, hát milyen egészségesen fogunk élni.
7: De az A meg a B az együtt van, mert hogy emellett meg fontos az is, hogy hamar elkapkodják őket, mert hogy gyorsan megromlanak.
8: De miért az hátul ugyanúgy gyorsan megromlik, vagy mint elől?
7: Attól, ez milyen, mert ugye, ha olyan CBM vidéken van, ahol nincs légkondi, akkor igen, ha viszont olyan, hogy tud bemész, és akkor átfúj rögtön.
5: Jó, tehát oké, azt mondjátok, hogy hajlamosabb legyen kevésbé egészséges ételeket venni. Utána megveszed a hagos ételeket. Jó. Miért játszanak gyakran lassan...
8: B.
5: Miért játszanak gyakran lassan tempójú zenét a szupermarketekben? Észrevettétek, hogy lassú tempójú zenét játszanak? Hogy a kellemes háttérzaj segítségével megnyugtassák a vásárlás során nyugössé váló kisgyerekeket, hogy lelassítsák a vásárlók léptét és több időt töltsenek a polcok között. Figyelj, milyen ravaszak. Mivel a jogszabályok alapján a lassabb tempójú zenék után kevesebb jogdíjat kell fizetni, vagy hogy stresszes műszakok alatt dolgozók számára egy nyugodtabb környezetet biztosítsanak.
7: Hát egyet kell csak a... A D-vel.
5: A D-vel?
7: B.
5: Hogy lelassítsák a vásárlók léptését, és több időt töltsenek a polcok között. Tehát lassú zenét hallasz, lelassulsz, és lassabban vásárolsz.
7: Nincs kapkodás a Túró Rudiknál.
8: Eltingli-tanglizol. Igen. Ugye?
7: Na, még és jó érzés amúgy is, hogy csomó ember például oda megy pihenni a családja elől.
5: Rendben. B. Mi az elsődleges célja annak, hogy az alapvető élelmiszereket a bolt legbelső részébe teszik?
8: Mert azt alapvetésen meg akarod lenni.
5: Ugye, tehát átmész a zöldséggyümölcsön, az edényeken, a konzerveken, a stb., de az alapvető élelmiszerek azok a legbelső részében vannak. Logisztika szempontjából sokkal könnyebb ezeket a termékeket hátulról behozni a raktárból. Elkerüljék a bejárat körüli torlódást. Az érzékenyek a fényre, ezért csak a leghátsó sötétben részén tárolják őket, vagy hogy a vásárlóknak végig kelljen menniük az egész üzleten, és impulzus vásárlásokat tegyenek.
8: Micsoda rohadékok, hogy hogy ki van találva?
5: Mennyire meg
8: hát
5: vagy
8: vezetve? Mert elisztére elmész egész biztos, és közben leveszel innen ezt, onnan azt.
5: Lelassítanak a zenével, elrakják leghátra, hogy menjek. Aljaskodás zajlik itt, kérem szépen. Aljaskodás zajlik. Hirdetést átugorjuk?
8: Át. Nem akarom, de a drágot venni.
5: Miért alkalmazzák a boltok előszeretettel a kettőt fizet, hármat kap típusú akciókat az egyszerű árengedmény helyett?
7: Hogy figyelj el az összes mindeneket.
5: Tehát kettőt fizet, hármat kap, és sok helyen látod, miért csinálják? Jogszabály szerint a termék ajándékozása nagyobb adókedvezmény biztosít.
7: Nem.
5: Vásárlókat nagyobb mennyiségű megvételre vegyék rá, mint amennyire valójában szükségük van.
8: Ipa.
5: Hogy a rendszerekben egyszerűbb lehessen adminisztrálni a mozgást, vagy mivel nagy kereskedelmi partnereik csak hármas egységekben hajlandók szállítani. Na?
7: Nem, ez is a B.
8: B.
5: B. B. Hogy a vásárlókat nagyobb mennyiség megvételére vegyék rá, mint amennyire valójában szükségük lenne.
7: Lenken én is sose csinált ilyet, csak ennyit mondanék.
5: Aha. Tehát azt mondjátok, hogy a B.
8: Lenke néni még a kedvességével nyűgözte le azért a
7: igen, meg az elfoglaltságával.
5: Miért teszik a drágább és ismertebb márkájú termékeket a polcok szemmagasságba, vagy polcokon szemmagasságba?
7: Kiszúrja a szemedet.
5: Mivel a felmérések szerint az eladók is ezeket kedvelik, így a legkényelmesebb helyre pakolják őket, az árufeltöltőknek ne kell hajlolgatniuk, a drágább márkák csomagolása vonzóbb, és a bolt összképét szebbé teszi, mivel az emberek a legkönnyebben észrevehető termékeket veszik meg a leggyakrabban.
8: D.
5: Tehát alul van az olcsó fokrém,
8: ami
5: de ő berakja
8: szem... jó, így van, a drágábbat beteszi, ami szexi, szép csomagolású, hiszen alapvetően azért nyúlsz.
5: És nem hajolsz már le az olcsó fokrémért.
7: Hát vagy az van, hogy azt akarják, hogy az alacsony embereknek több pénzük maradjon.
5: Igen, szeretik az alacsony embereket, sajnálják őket, igen. És azt mondják, hogy ne költsetek olyan sokat. Aha.
7: A magas embereknek plusz adókat kell fizetniük.
5: Tessék, milyen pszichológia hatása van a megszokottnál nagyobb méretű bevásárlókocsiba? De durva!
7: Azt, hogy nem vettél még semmit, hogy egy csúró szar vagy.
5: Igen, sokkal tágasabb teret biztosítanak a családoknak. A gyerekek nyugodtabban viselik a bevásárlást. A nagyobb súly miatt a vásárlók nem tudnak rohanni, ami csökkenti a baleset kockázatát. Azt az érzést keltik a vásárlóban, hogy alig vettek valamit, és ösztönzik a további vásárlást, vagy a modern kerekeknek köszönhetően a méret ellenére is könnyen irányítják.
8: C!
5: Rohadt anyjukat,
8: de tényleg a megvezetés.
5: Tehát ez növeli a kosárméretet, és nem érzed, hogy sok mindent vettél.
8: Nem lesz ez. Zseni. Jó, persze, még vegyünk, hát nézd meg, alig vettünk valamit.
5: Zseniális.
7: Nem, meg van zseni, még valami egyáltalán.
5: Hány ilyen pszichológiai trükköt vetnek be, de tényleg? Azt mondja, mi a pszichológiai magyarázata a 9-esre végződő áraknak, például amikor valamik 1990 forintba kerül 2000 helyett? Ugye?
7: Mert akkor azt érzed, hogy kevesebbet költesz.
5: Agyunk balról-jobbra dolgozza az információt, így az első számjegy maradj meg. Kártyás fizetés elterjedével csökkenti a kasszában tartó apró pénzmennyiségét, logisztika, vagy pedig egy régi kereskedelmi hagyomány.
8: Szerintem D.
5: Mivel ez egy olyan régi kereskedelmi hagyományt, ma már fogyasztóvédelmi szabályzás is megkövetel.
8: Bár igen? Az agy is jó ám, hogy ugye balról-jobbra olvasol, tehát hogy nem a kettes ugrik be, hanem az 1900, az csak 1000-be kerül.
5: Szerintem A. Szerintem ez az agyad így működik. Elolvasod, hogy 1009, már mindegy, hogy nem kettes, hanem kevesebbel kezdődik, igen, tehát úgy, tehát de egy forint van közte, igen. De az agyad nagyobbnak érzékeli a különbséget, valószínűleg ez van.
8: Ez tényleg ez a béka mondja mindig, hát de csak egy ezeres. De mondom, nem, az 2000.
5: De igen, hogy 999, az nincs egy ezeres, de egy forint hiányzik az ezerhez. Ja.
8: Áttesszük.
5: Miért helyezik a színes cukorkákat és rágógumikat a kasszák közvetlen közelébe?
8: De utálom.
5: Na tessék!
7: Mert addigra megbüdösödik a pofád.
5: Igen. Azután ott lesz a lehelleten, aztán ott veszel egy TikTokot meg egy rágógumit, és akkor már finom leszel.
7: Most már átjöttél a retkeken. Már megeszed a kenyeret meg a fogkrémet, de azt nem tudod használni, és akkor azt mondják, na akkor
5: eddig de tényleg, miért van mindig a rágó? Most ne nézzünk a falra. Miért van mindig a rágót a kasszánál?
7: Mert, szerintem azért van, mert ugye addig a nagy dolgokat felpakoltad a szalag, és olyan kis apróságot még könnyen úgy el tudsz fogadni. Hogy
5: lekapdosod, ott van idő.
7: Önjutalmazás, mert azon adod a dopamin magadnak.
8: Meg ha gyerekkel vagy, ott van a onnan már nem tudsz menekülni, mert a sorok között tudod azt mondani a gyerekednek, hogy gyere kicsim, ott van a kenyér, azért megyünk.
7: Ne álljál meg a... Régen a cigit is ott tartottál, csak mondom.
5: Megállsz a kasszához, és oda rakják direkt a gyerekeknek a csokik, a cukor, a gumicukor, mert ott már a mamát nyúzza. Aha.
8: És ott a mama nem tud elmenekülni, hiszen ki kell várni a sorát a kasszánál.
7: Jégkrém, üdítő és cigi, ezek is ott voltak annó.
5: Tehát azt mondod, hogy ha kihasználják a várakozás közbeni fáradtságot, és impulzus vásárlókra serkentsenek, egyébként én is ott kezdek el nézelődni, mikor állok ott a sorba, és nem történik semmi.
9: Ne legyünk naívak, jó? Jó reggelt, sziasztok! Tehát a lopás miatt vannak ott.
5: Szeretem vannak. Azért szarkavarok miatt rohad a világ, jó, ha megtanulják.
9: Azért ott, mert annyira picik, hogy hopp, egyszer csak eltűnt egy 3 orbit rágó a zsebbe.
5: Ez is lehet, ezért teszik oda a drága, amik ilyen zsilletborotvákat oda előre, mert azért 4000 forint egy pici. De valószínűleg az is, hogy ott áldogálok, elfáradtam, és ott még beküldik nekem az impulzus, hogy még valami édesség. És mindig édes dolgok vannak. Mentolos, cukor, csoki.
7: Nem lopják a rágót, Anna. Tehát nem. Mert az olcsó dolgokat minek veszed el?
9: Kérdezzük, rögtön hívok embert, aki
5: itt van Tibi, hely drágot loptál már Tibi.
7: Nem vagyok hülyék, tehát a drága cuccokat kell lopni, az olcsókat. Tehát mennyi orbitot kell ellopni egy öblítővel szembe?
8: De az öblítőt nem tud ellopni, mert nagy.
5: De például a kasszához a pengéket azért teszik.
7: Nem tudom ellopni.
9: Így van, pontosan.
5: A pengét, a borotva pénzt, nekem elmondta valaki.
9: Elemeket is azért teszik drága.
5: Régen oda tették a Kodak filmeket is előre, tudod, hogy azt lássák, hogy az kiveszi. Oké, de itt a lopás apró izéje nincs benn, tehát itt nézzük meg azt, hogy kihasználják a vásárlás közbeni fáradtságot, és impulzis vásárlók vagyunk, akkor legyen ez, jelöljük ezt. Mi a célja annak, hogy sok nagy eruházban nincsenek ablakok és fali órák?
7: Hogy ne érezd az időmúlását.
5: Ezt csinálják Vegasban és a kaszinóban, nem tudod, hogy éjjel 2 van vagy nappal.
8: És akkor többet töltesz
5: benne? Hát nem tud, elveszed az időérzékelet, többet vagy bent, nincs este érzékelése, nincs napérzékelése, nincs természetes fény a kaszinókban, nincs óra a kaszinóban nagyon. Nem tudod, hogy mennyi az idő, teljesen elveszed az orientációdat, és nem tudod, hogy egy órát voltál bent, vagy hármat.
8: Nem nézel rá a kezed?
5: Hát nem, annyira benne vagy, és nem mész el lefeküdni, mert éjjel 2-kor ugyanolyan mesterséges fény van bent, nincsen benne nagyon természetes fény.
7: Van olyan ember közöttünk, aki hetek óta benn bolyong egy Tesco-ban?
5: Hogy a vásárlók elveszítsék az idő érzéküket, hogy a modern klímaberendezés segítségével csökkentsék a fűtés, beáramló erős fény rövid idő alatt kifakítaná a csomagolásokat, vagy hogy maximalizálják a falfelületet. Tessék?
8: Mondjuk ez se rossz, a D se rossz, de akkor én hiszek neked, Vegas után A.
5: Elveszítsük az időérzéket, és ne siessünk a távozásra. Ezért nincs ott óra. De egyébként tényleg nincs vali óra a hiperekben. Meg ablak sincs nagyon basszus.
7: Érted, mi a hentes pultra? Hogy a hentes pult mögött van óra. Just say it.
5: A hentes pult mögött van óra, igen? Szoktál órát látni? Nem
7: szoktál. Hentes szoktam látni.
5: Miért teszik a kifejezetten gyerekeknek szóló édességeket és gabonapelyeket az alsó polcra?
8: Ezt most már én tudom, most már tudjuk.
5: Rajtatok, azt már tudjuk.
7: Már ott vergődnek a földön, már csak ki kell nyúlni érte.
5: Igen. Hogy pontosan a gyerek szemmagasságában legyen, és ő kérje a szülőtől, hogy a felnőtteknek le kellje hajolni, ami tudat alatt is lelassítja a teljes vásárlás folyamatot, hogy nyilván hülyeség. Az alacsony a polcokról véletlenül leesve kisebb esélye sérül meg a termékcsomagolása. Persze.
8: B.
5: Hogy a gyereket, így manipulálják a gyereket. Na most nézd meg. Milyen trükköket alkalmaznék néha a padlóburkolattal és a drágább részeknél? Tehát hogy változik a drágább részeknél a padlóburkolat? Na? Ez izgi például.
7: Ja, erre emlékszem, az van, hogy mindenhol ez a linoleumszerűség van, és a drágább részeknél pedig fapadlót szoktak lerakni, olyat, mint ami a...
8: Persze, karolai márvány van Nyíregyházán a izénél a drága terméknél. Mi?
7: Nem tudom, hogy hol élsz, Feri, nem tudom, hogy milyen körülmények között éltek ti itt, ahol ott éltek a pocsolya mellett.
8: Ez nyugat, nem tudom, ez hogy már nyugat-európa.
7: Ott a mocsáros részeken mi a szituáció, de mi nálunk megengedhetjük magunknak.
5: Figyelj, mondom az opciókat. Szándékosan csúszó felületeket alakítanak a vásárló óvatosabban haladjon, tehát lassabban. Kisebb csempéket használnak, hogy a kocsi gyorsan kattogjon és a vásárló lelassítson. Sötétebb, elegánsabb árnyalatú burkolatokat választanak, amelyek növelik a termékek bevélt luxus értéket, vagy puha padlószőnyeget fektetnek le a kövezet helyett, hogy a vásárlók otthonosan érezzék magukat. Na?
9: Hát...
7: Melyik a legprémiumabb érzés?
5: Szerintem a sötétebb, elegánsabb árnyalatú burkolat van, amelyvel növelik a termékek luxus értékét. Én erre tenném.
8: Én sokan voltam. A kattogás is.
5: A kattogás?
8: Igen, hogy lelassítasz, hogy úristen, de gyorsan megyek, mert ott elkezd másképp kattogni.
7: De hogy is, én felbosszantanám magam tőle.
5: Mert puha padlószőnyeget azért én nem nagyon látok hiperben, de a kisebb csempe kattogás, igen, legyen a B.
8: Nem, az legyen, ez csak egy felvetés volt.
5: Sötétebb árnyalatú burkolat. Amire
7: kifejezetten emlékszem, hogy bizonyos hipermarketeknek a bor szekciójánál fapadló van. Van ez a boros...
5: Na de miért? Az is az elegáns, hogy fapadló, bort veszel, megjön a hangulatod, otthon érzed magad. Jó, megjelöltük. Gruen effektus, miről szól? Befejezve gyorsan, de Gruen effektus. Gyakran megfigyelhető a bevásárlóközpontokban. Hatalmas akciók, láttán a vásárló hirtelen rendkívül versengővé válik. Mesterséges illatokkal próbálják befolyásolni a vásárló készségérzetét. Zegzugos elrendezés miatt elveszted a fonalat, vagy amikor udvarias kiszolgálás hatására több felesleges dolgot veszel.
8: Az ha? Biztos nem.
7: Figyelj,
8: az biztos,
7: van
8: nem. Biztos nem.
7: Ez amikor átrendezik a helyet, az egy olyan, a Tom üvölteni tudnék.
8: Tudom. De az is tudod, miért van, hogy keresgéljék.
7: Meg, tudom, de amúgy ezzel csak elveszítik a szimpátiámat. Azok a helyek, a régi jó dolgok, azokban lehet megbízni.
8: Abban nem marad semmi.
7: Igen, és sokkal többre becsülöm azt, amikor valaki kiszámítható,

0: néha bekeveredek, én olyan hülyén bolyongok, hogy én azt se tudom, hol vagyok, csak követem a terhes nőket, akiknek van egy 100 darabos ika a mécses a kezükbe, és bízom el, hogy hamarosan szülnek.
1: Ki,
0: tehát ők
1: faszta
0: ki fognak jutni egyszer a piac térről, vagy valahol, mert meg kell, hogy szülje azt a gyereket, ami benn van a hasába.
2: Én azt láttam, hogy aki nagy bajban van, arra felülről lenyúlnak. Tehát azon kinyitják a tetőt, és akkor így lenyúlnak egy hatalmas kézzel, és kiszedik
0: őket.
2: Igen. A másik, ami az IKEA-ban ugye mindig egy ilyen téma volt, hogy folyton beszállnak a kiállított vécékbe, és tudjátok, hogy nem tudom őket hibáztatni. Figyelj,
0: tudod,
2: nem tudom
0: mi van?
2: Őket
0: én is oda fogok legközelebb. Ha még tehát, egyszer eltérődik a piac téren, megteszem.
2: Tehát figyelj, vagy, tehát akárhol vagy, legalább 2 kilométerre egy vécé.
0: Nincs olyan,
2: hogy azt mondtad, hogy jöjj csak egy példa, hanem az van, hogy van egy kicsekkolási pontok, de az 5-ször ott kell lenni az IKEA-ban, hogy megismerj.
1: Hogy van az átjáró. Ezt mondja még, hogy az átjáró.
0: Igen,
1: mondom, nincs
0: de ha az átjáróban vész, és véletlenül elnézel, az megint kész. Ugyanoda kerülsz ki, ahova bekerültél.
2: Ha a metróban vagy Újpesten.
0: És nem tudsz kijönni, és hiába követed a nyilat, soha büdös érdemű, jössz ki, ezért embereket kell követni, már rájöttem, akik nagyon gyorsan mennek, mert azok kivezetnek. Felejtsd el, hogy onnan magadtól kitalálsz. Gruen effektus ide vagy oda. Na itt a te kérdésed, tessék. Miért használnak gyakran pirossal vagy melegebb tónusú világítást a hús részlegen? Na?
2: Hogy ne látszódjon, amikor kék lesz a hús.
1: Vagy zöld.
0: UV lámpa baktérium szaporodásgátlás, egészség érdekében a dolgozóknak, speciális vidás enyhe hőt sugároz, megvédi a friss árut, vagy a húsok frissebbnek, szaftosabbnak, étvágygerjesztőbbnek tűnjenek. Azt a mindenségét neki, hogy nem friss a hús, rárakja a vörös fényt, és meg vagyunk.
2: Igen.
0: Miért lejt gyakran a bevásárlókocsik alja enyhén hátrafelé a tolókar irányába? Tényleg így van.
2: Hát, hogy ne az elejét terheld, hanem a hátulját.
0: Nem. Szerintem azért, hogy összeöntse alulra, és ne emelkedjen a szint. Érted? Tehát azért van benne a lejtés.
1: Még mindig nem érzed, hogy sokat vettél.
0: Ha egyenes lenne az alja, elkezded rápakolni, sokat veszel, viszont belejtetik feléd.
1: És ott szépen a lukba megül
0: És a lukba megül a cucc, és ezért kevesebbnek tűnik. Hátra csúszanak, kocsi eleje üresnek tűnjön, mondom. Súlypont optimálisabban oszlik el, könnyebb lesz a nehéz kocsi irányításába, ez vagy te.
2: Igen.
0: Véletlenül kifolyt folyadék a kocsi hátsó részében gyűjjön össze.
1: Hát, de igaz, mert hogy lukas az alja.
0: Geometriai kilakítás szükséges az, hogy a kocsikat szorosan
1: egymásra
0: tolni.
1: Ez mondjuk nem rossz, mert ott bemegy egyik a másikba, és akkor ez a lejtés miatt könnyebben csúszik rá. De valószínűleg igazad van, hogy a hátra csúszott termék, és azt látsz, hogy üres a kosár.
0: Betoljog, te ezt tudtad, Zsül? Ezt nem tudtam, hogy lejtetik a kosarat, a bevásárló kosarat, hogy hátra essen minden. És mert tényleg bedobálsz egy kis túrorudi tejföld, stb. Rájössz, hogy basszus, nem vettem semmit, mert minden ott van hátul összegurulva.
2: De szerintem van ilyen iroda a szupergonoszoknak az irodája?
0: Szerintem van.
2: Van, és hát
0: van, mindenhol ül egy grú, és ők tervezik a bevásárló központokat, szupergonoszok, és utána elindítják a kis katonáikat.
2: Szerintem a parkolóban ülnek, és nézik, amit csinálsz, és abból vonják le a következtetéseiket.
0: Féltek, ez a teszt soha nem ér véget. 3-9, itt vagyunk. Következő kérdés. Hány kérdést tettem már föl? Tessék, mi a cél az úgynevezett kereszt merchandise-nak, például amikor a sörök mellé közvetlenül chipset tesznek? Júj, de jó, szemét dolog. Raktároptimalizálás nem, nagy kereskedelmi beszállítók nem, logikusan kapcsolódó, de eredetileg nem igen. Tervezett plusz termék is a kosárba
1: legyen.
0: Anya, veszek legyen.
1: 2 sört, meg 2 chipset. És már benne is van.
0: Miért teszek gyakran egy nagyon drága prémium terméket közvetlenül a közepes árfekrésű eladni kívánt termék mellé? Na, tehát van egy drága
2: hogy
0: terméket.
2: Hogy racionalizáld a döntésedet, hogy azt tudom mondani, hogy végülis nincs szükségem egyikre sem, de ez ugye sokkal olcsóbb, úgyhogy azt tudom mondani, hogy nem követtem el hibát.
0: Na de várjál, a drágát beraknak is egy prémiumot egy olcsóbb, mert akkor az olcsóbbért nyúlsz. Várjál,
1: hát de nem akartál nyúlni érte.
2: Nem,
1: tehát nem volt benne, hanem azt mondod, hogy van egy csoki, vagy egy nem tudom mi, 5000 ér, meg van 2000 ér.
0: És te nem akartad a 2000-est megvenni.
1: Nem akartad, de megveszed, mert úr, oda nézzél, milyen olcsó anya. Hát az 5000-be kerül, ez meg 2000.
0: Betoljog, tehát berakja a drágát. Oda berakja az olcsót, én eltolom a kosaram, és azt mondom, nézd már anya, csoki 2000 ér.
1: És már teszed is be.
0: Jaj, apácska, ez csoki 5000 ér. Vigyük a csokit, de nem akartunk csokit venni, de csak 2000.
1: És kész, meggyőztél.
0: Na figyelj, na, következő, még egy. Miért tervezik a legtöbb szupermarketet úgy, hogy a bejárat a jobb oldalon van, és az óramutató járásával ellentétesen kelljen haladni? Egyébként tényleg egy csomó olyan, hogy bejárat jobb oldalon van. Aldi, Lidl, Aldi, egy csomó olyan, hogy jobb oldalon mész be, és fordítva kezded el a kört.
2: Hogy ne zavarják össze a bioritmusodat?
0: A biztonsági kamerák itt tudják a legkevesebb holtérrel követni a tolvajokat. Persze,
1: nyilván
0: igen. A vásárlók egyirányú áramlásba kerüljenek, lecsökkentik a kocsik ütközés veszélyét, persze, de hülyeség. Hűtőrendszerek és gépészeti hálózatok képítése a baloldali falakon a legköltséghatékonyabb.
1: Baromság.
0: Vagy mert az emberek többsége jobbkezes, így kényelmesebb nekik balról jobbra pásztázni és jobb kézzel levenni az árut.
1: Igen.
0: Betoljok. Hát én balkezes vagyok, ezért
2: igen,
0: nem ezért találok semmit.
2: Az egészet.
0: Ezért bolyongok ott hülyén, érted, és nem tudok oda nyúlni. Mert akkor jobb kezes vagy, és jobb kézzel veszed le az árut.
1: Mész, tolod, oda néz.

0: Nézel, leveszed. Mész, tolod, oda nézel, leveszed. És már végig is vásároltál mindent.
1: 106. kérdés. Miért olyan értékesek a beszállítók számára a sorok végén található polcok, az úgynevezett gondolafejek?
2: Tessék?
0: Gondolafej.
1: Micsoda? Gondolafej.
0: Gondolafej.
1: Miért olyan értékesek a beszállítók számára a sorok végén található polcok, az úgynevezett gondolafejek?
2: Azt látják meg a legjobb, ha marad, és arra ráteszed a kis termékedet, akkor ezt egyből kiszúrják.
1: Várjál, mi de az miért? A gondolafej, Feri?
0: Hát itt van a sor, a jobb oldala, a bal oldala, végig tudsz menni, a gondolafej az a legvége, ami lezárja a sort.
1: Ja, ez a lekerekített, igen, ilyen kicsit lekerekített, kupak, mint a 22 plusz kupak.
2: Igen, csak hát ez 44 méter plusz kupak.
0: Erről én nem tudok a tiédről, de igen, 44 plusz kupak.
1: 44 plusz kupak, tehát ez a gondolafej. Na tessék, de mondd az elméletedet, hogy?
2: Hogy arra kirakod azt, hogy húskonzerv, csak ahogy mit szeretjük, és akkor azt mondják, hogy hú, ez az a húskonzerv, vagy mi szeretjük.
1: De az nem konzerv van, de nem konzerv van.
0: Az egy kiemelt ajánlat a számodra, mert oda mit tesznek, az biztos, hogy meglátod, mert meg kell kerülni az egészet, de biztos, hogy megnézed, és én ott picit mindig azt érzem, hogy az valami, az nekem nagyon kell, az egy prémium. Érted? Az etetőhely.
1: Anna azt mondja, nem, igen, Anna, mi a tipp?
3: Fordulnod
0: meg kell kerülnöd.
3: Igen, de az egy manővert igényel, és sokkal figyelmesebb vagy. És ezáltal te jobban fókuszálsz, ezt most betippelem, azokra a dolgokra.
0: De egyébként igen, benne van, hogy a sima pult mellett végig
1: sétálsz. Ott a válaszod, jól mondod, a B-re ezt mondja, jól mondod. Legkiemeltebb helyek, ahol a vásárlók a sorok közötti váltáskor a legkönnyebben veszik észre a termékeket.
3: Nem néztem meg, esküszöm.
1: Ázágyárdulás! Tessék, látványpékség miért a bejárat közelében van? Ezt ugye tudjuk, mert az illatok, hogy éhes legyél, és akkor...
3: Meg csak beugrasz.
1: Csak beugrasz, így van.
2: Meg így be tudod menni a harkályok, sirályok.
1: A friss pékáru illata beindítja a nyálválasztást, és az éhes vásárló hajlamosabb sokkal többet költeni. Tehát éhessé tesztek az illattal. Neuromarketingelnek egy kicsit, az idegrendszeredre hatnak.
2: Glutén érzékenységet azonnal elmúlik.
1: És utána éhesen kezdesz el hülyén bolyongani, mert még utána eltévesztenek a piac téren.
0: És még vásárolsz, hiszen éhes vagy. Az a jó. A!
1: Milyen pszichológiai hatása van annak, ha a pénztárhoz vezető sorokat szándékosan szűkre és akadályokkal telire tervezik? Tényleg így van? Mész a pénztárhoz és szűkülnek a sorok.
2: Azért, hogyha túlvásároltad magad, kellemetlenül érez magad.
1: Igen, ha túl sok minden van a kosaradban, nagyon szorongjál.
0: Ott van. Na? Fizikailag megnehezítik, hogy a vásárló meggondolja magát, és megforduljon, és visszavigyen
1: tehát
0: valamit.
1: Ezért szűkítik be a pénztáraknál ott a rész, van. Hogyha valami olyat vettél, ne vidd vissza. Hát
2: velünk,
1: ezért szoktam velünk, én lerakni alulra, mert általában belem nem csösz neki.
2: Fogtak, mert én oda szoktam adni a pult, hogy a pénztárosok, hogy ne rúgj, ezt nem kérem.
1: Én egy csomó mindent rakok ki, úgyhogy vagy kérj, jó, azt miért vettem? De ez hogy kerül a kosárba? Ott
2: hogy kerülök ide, és ki maga?
1: Igen. Hogy kerül ez ide? Ez nem tudom, mi a kosra, most azonnal kipakolom. Szóval, hogy ne menjünk vissza.
0: Igen,
1: C, ne menjünk vissza. Soha bűnös
0: életben. Na élet. Itt a vége, nyom meg, most érték.
1: Ott van.
0: Ez az!
1: 19 helyes válasz. Mit rontottunk el? Csak azt rontottuk el, hogy milyen trükköt alkalmaznak néha a padlóburkolattal a legdrágább részeknél. Ott az a jó válasz, hogy kisebb csempéket köszi használnak, hogy a kocsi gyorsabban kattogjon, és a vásárló lassítson. Zseni vagy, ez a te válaszod volt.
2: Ilyen, pitián erőt csak te tudsz gondolkodni.
0: Gyerekek, nem, az alkoholos pultnál én vagyok otthon.
1: Sokat hallott a kattognak a kocsi
0: gyerekek.
2: Megint csapányos ez a szar, várjál, csak
0: menjünk csak lassabban.
1: Menjünk csak lassabban. Na, csak az a borocskát, az a kis fröccsöcskét ide Ferikének a kosarába.
2: Idegállapotba kerültem, mi ott konyak?
1: Tehát akkor ő azt mondja, hogy hallod a kocsi kattogását, és ezért lassítasz, és ezért drágább bort és viszkit veszel. Hát azt a mindenit neki, de be vagyunk
2: de
1: itten aztán
2: marketingelve. Az előbb kitaláltunk, hogy lehet, hogy az van, hogy idegesítővé válik a környezet, és ezért könnyebben nyúlsz a pia után.
1: Legalább tudjuk a válaszokat, de ugyanúgy meg vagyunk vezetve, úgyhogy teljesen mindegy.
4: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nem múlik a hőség Debrecenben. Bővítik és fejlesztik a közvilágítást. Jövő hét vasárnapig lehet jelentkezni pótfelvételire. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Újabb hőhullám kezdődött. Az előrejelzések szerint a következő napokban akár 40 fok is lehet Debrecenben. Magyar Péter miniszterelnök a vízhasználat mérséklését kérte, a katasztrófavédelem pedig az idősekre való odafigyelés fontosságára és a tűzgyújtási tilalomra hívta fel a figyelmet. Pap László polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy az előttünk álló legmelegebb napokon, augusztus 3-ától 6-áig, 18 és 20 óra között a debreceniek ingyenesen használhatják az Aquaticum Debrecen strandot. Folytatódik a közvilágítás fejlesztése Debrecen város részeiben. Józsán és a belvároshoz közeli utcákban is lámpatesteket szereltek fel a szakemberek. Széles Diana alpolgármester azt mondta, hogy a kertségi fejlesztési program keretében minden évben fordítanak forrásokat erre a célra. A Debreceni Egyetem 9 karának 130 szakára lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban. Idén 66 szakon, közte agrár vagy természettudományos képzésen, állami ösztöndíjas helyek is vannak még. A pótfelvételire augusztus 7-éig, vagyis jövő hét vasárnapig lehet jelentkezni. Ingyenes és változatos programokkal várja a családokat a debreceni vagyonkezelő a következő hetekben. Az első program egy vezetett séta lesz az Aquaticum fürdőkomplexum kulisszái mögé ma 10 órától. Ezen kívül az új kert alagútrendszerét is felfedezhetik az érdeklődők, illetve a karneváli villamos és egy városi séta is szerepel még az augusztus végéig tartó programok között. Családonként egy programra lehet jelentkezni online regisztrációval, feltétel továbbá az érvényes debreceni lakcímkártya is. További részletek az esemény.dvrt.hu-n.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában maradt díjmentes a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentessége regisztráció köteles. További részletek a DV Parking honlapján.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Délután is napos, csapadékmentes idő lesz térségünkben, emellett pedig magas UV-sugárzásra is számítani lehet. A legmagasabb hőmérséklet 38 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
5: Navellenőrzés. Ez ugye elő szokott fordulni, hogy megjelennek boltokban, megjelennek éttermekben, próbavásárlás van. És arról már sokat beszéltünk, hogy ez hogy működik, hogy reggel összehívják az állományt, megérkezik a csapatvezető vagy igazgató, és azt mondja, hogy akkor esztike, Mati, mentek a izébe, nem igen. Tudom, ebédeltek egyet. Isztok egy kólát, kávét, Zolikám, te fogorvoshoz mész, mert egyébként is rád fér, csináld.
6: Tönnöd kell, úgyis igen. Ja.
5: Hogy mi lehet az oka annak, kell-e sejtsek valamit a háttérben, mikor az 5. napon jönnek ebédelni hozzánk. Tehát a...
6: Ne, jó, egymás után.
5: Tehát, hogy
6: ne csinál.
5: Eskü, hogy ők nem szólnak egymásnak, hogy figyelj, tegnap voltunk, rendben volt. Nem baj, azért még egyet ráeresztünk. Azt még azt mondod, hogy oké, hiszen mit csinál a izé, a bolt tulajdonos hátra dől, hogy mindent lelezott. Rendbe találtak, adtunk számlát, ott volt addig a papír, ameddig kellett, és a többi, minden rendben, nagy piros pont beírva, pipa. És akkor azt mondja a vezető, hogy na most hátradőltek, ma már nem fognak számlát adni, vagy lesz valami, vagy nyugtát, vagy nem hagyják ott az asztalon, mert addig ott kell hagyni, amíg a vendég ott ül, még egyet eresszünk rá. De ezek ma is rendben voltak.
7: A kifárasztásra mennek.
6: Két nap után már biztos elfárad, harmadikra már nem ad, megint tegyünk egyet.
5: Megyünk egyet.
6: Harmadikra is adott, rohadt életben. Nem baj, gyere, gyere Juditka, megyünk, eszünk egy negyediket. Jó van, Ibolya, jövök, jó? Akkor együnk egy ötödiket. Oda járnak hozzá zabálni. Elmondom
5: baj.
6: Neked.
5: De baj, örülünk nekik nagyon, ők is vendégek, és ugye a pénzt megkapod, persze. Mert ezt a fizeti a dolog. És akkor
6: jó, a kaja, az hozzád járnak
5: ez lehet.
6: És ez nem lehet biztos. Tehát egyrészt ennek híremet, hogy nagyon jó tettünk.
5: De várj, nem kell szólni, hogy hova mész. Tehát azt mondják, hogy mondjuk kerületet mondanak, hogy most a 6. kerületet, vagy 5., 11., tök mindegy mit, azt ellenőrizzük, menjetek el minél több büfébe, étterembe, kávézóba, és ellenőrizzétek őket.
7: És már ismeritek az egész
6: tábort. Várj, de
7: visszajárnak.
6: Oké, de mit mutatnak a leleplezésnél? Tehát mi az, amit ők megmutatnak?
7: Felmutatja
5: az igazolványát, erre is mondok mindjárt egy történetet.
6: Mennyi idő alatt csinálok én egy NAV-os igazolványt? Tehát, hogy ti utána jártok annak egyébként?
5: Nem, mit jársz utána?
7: Hát ez egy...
5: Előveszel.
6: Fölteszel legalább két keresztkérdés, vagy a pincér? Hát ez hányan járhatnak oda?
7: De attól még kifizeti.
6: Oké, hogy... Igen, mondjuk a hamis NAV-os igazolványal neki nem éri meg ki kell fizetnie.
7: Egy időben nálunk, egy éven keresztül, a tavalyi év az gyakorlatilag arról szólt, hogy heti rendszerességgel jártak oda.
6: És hozzá. Piáztak.
7: Piáztak, ettek, ittek, ezt, azt, amazt. Sőt, még volt olyan csel is, tudod, hogy más az áfa, hogyha ha elviszed, és más, hogyha ott fogyasztod, és akkor egyszer csak az utolsó pillanatban azt mondta, hogy én ezt mégiscsak elvinném.
6: Ja, ez
7: és
6: mekkora egy rohadékság, és akkor az elviteresen más áfa van, mert azt nem ott tette meg, nem ülte le, elvitte, csak dobozba kérte.
7: Igen, voltak ilyen igazi gyegyáskodások.
6: De akkor ez egyrészt dicséret is. Tehát, hogy,
5: jó, már most mondom.
6: A harmadik nem mondnak, hogy a kollégák most azt szóljatok, értjük, adok számlát, ne ide járjatok zavár.
7: Mondom,
5: értem én. Menjetek, jöjjenek nyugodtan, csak nem értem a metódust.
7: Ott nagyot kaszáltok.
5: Már most múltkor azt is mondtam nekik, hogy az se baj, ha nem 12-re vagy 12:30-ra jönnek, mert ilyenkor sokan vannak, kicsit megakasztják.
6: Igen, ne foglalnak már
5: pluszt. Jöjjenek már 2-re, mert akkor már csendesedik.
6: Az a baj, hogyha ők esznek olyan, mintha mindannyian ennénk. Tehát, hogy egyszer leellőnéznek egy éttermet.
7: Egészségetekre, srácok.
6: Egészségetekre, örülök, hogy ebbe beszálltunk, meg a Zsüli is beszállt, meg mindenki beszállt, de hogy akkor egyrészt ellenőrizzetek mást, kettő legalább akkor előrizetek más éttermet, mert ti minden nap abból esztek, amit mi adunk nektek.
7: Egy kicsit. Tehát, mi is.
6: Ingyen élés, ne továbbja.
7: Mi is magunkénak érezzük azt a vadast.
6: Biztos nagyon finom volt a túrógomboz, de menjetek már máshova ellenőrizni, mert mi ebben nyakig benne vagyunk, és a mi kontónkra zabáltok egyébként. Tehát
5: igen,
6: ezt mi finanszírozzuk.
5: Visszatérítés akkor. Érted?
7: Hát igen.
6: De meglehetősen szemtelen. De igen, visszatérítés.
7: A te pénzedet a Ferinél költ.
6: Igen. Hova menjünk elni? Jó, menjünk a Feri, de már leellenőrizzük, ne, és ad be ad számlát, nem baj, jó a kaja.
7: De végigettük már az étlapot is.
6: De jó, a ortopádi megyünk oda. Nagyon pofátlan.
5: Érted, de majd mondom, hogy egymást követő napokon. De a legjobb, azt elfejtettem elmondani nektek 3 hónappal ezelőtt, amikor ugyanez zajlott, beült a csávó, jött a párja, már nem is emlékszem, hogy egy habsival ült le, mindegy, megebédeltek, és akkor ahogy elkezdte, kérte a számlát, és ugye elkezdte elővenni bankkártyát, meg mindent, és kilógott
7: az igazolványok.
6: Az öreg profi, az öreg Al Capone, mennyire profi.
7: Ennél már csak az lett volna jobb, hogyha egy ruhában sétálnak.
6: Mennyire profi.
5: Annyira rögtünk, hogy mondom, tesó, de tényleg, te már egy külön zsebbe vagy, és majd előveszed, amikor kell.
7: Gyanús volt, hogy azzal kezdte erőtegészséget.
6: Igen, a leghálásabb dolog egyébként ingyen eszik. Neki a cég kifizeti, hülye lenne szarhelyre menni kajál egy jót, híre ment, hogy jó a kaja, és egyszer hozzád járnak enni, és közben ő ezt magának elszámolja.
7: Nincs
6: tehát,
7: az
6: hogy
7: a
6: legjobb.
7: Nincs az a pénz, amiért elmennék NAV-osnak. Hogy gyűlölhetik ezeket az embereket?
5: Végzi a munkáját.
7: Végzi a munkáját, na, értem.
6: Hát egyszer egy csajszit visszahoztunk, majd a Best of-ba azt le is adhatnánk tényleg.
5: Emlékszel,
6: a csaj ő vérző szájjal mondta el, hogy a Mikulásokat is meg kell büntetni, évekig csinálta, terhest játszott, nőgyógyászati szülésre ment, esküvőn a fotós lebuktatták, tükrözésre ment, nőgyógyászati vizsgálatot csinált végig. Tehát, hogy minden volt. Na jó, de ezt azért bent hogy igazolod le? Tehát nem, tényleg nem megy egy kör e-mail, hogy gyerekek, az ellenőrzött éttermek listája, van még 100, ahova nem. Értjük, hogy jó nektek ingyen enni, és nem akartok szarhelyen kajálni, meg fosást összeszedni valahol. De azért, ha 6-szorra hagyjátok már békén, és menjetek már olyanra, amit még egyszer sem ellenőriztetek le. Hát ez sima ingyen élés. Simán hozzágyárnak kajálni. Ingyen kajálnak neki.
5: De hogy nincs a rendszerben legalább ennyi, hogy akkor ellenőrizünk mindenkit. Itt írja egy taxis, hogy nála a héten 2-szer volt a NAV. Beültek, elvitették magukat valahova, adod-e a papírt, vagy nem adod a papírt.
7: Fotozzák a taxisból is van.
5: Jó, de a taxisból is van egy csomó.
6: Aha. Igen.
5: Ha már akkor csináld úgy az ellenőrzést, hogy tényleg annak tűnjön.
6: Igen, nálunk az a habzószájú csaj, az még azt is elmondta, emlékeztek ide egy hallgató, hogy temetésre akartak elmenni, hogy lebuktassák vagy a sírásot, vagy a zenész, hogy valaki, csak mondták, hogy azt már nem engedték, hogy temetésre azért mégse kell. Igen, mert hogy a temetésen
5: hát,
6: a zenekar...
5: Műesküvőt csináltak, arra emlékszel?
6: Igen, műesküvőt csináltak. És a fotóst hívták el, hogy lebuktassák, hogy mit tudom, csinált 10 darab képet, és nem adott számlát, ezért csináltak egy műesküvőt. Valószínűleg pokorra kerülnek életük végig. Ezer éven keresztül, igen. Te is inkább Ferinél kajálnál, mint egy főzelékfalóban. hát.
5: Jó az
7: nem
5: is.
7: Rossz az, hallod.
6: Igen, Józsi vagyok a NAV-tól, azért is megyek a felé.
5: Gyertek.
6: Látod, még annak se tudsz örülni, hogy ízlik a kaján, igen. Ennyi, jó a, jó a kaján.
5: Nem örülünk, nincs vele baj, csak tényleg azon gondolkodtam, hogy fölépítünk egy ilyen rendszert, tartjuk, pénzbe kerül, egy csomószor ez igen hasznos, hogy ezeket megakadályozzák. Igen. De hogy akkor már miért nem működtetjük normálisan, érted?
6: Legyen egy körémér. Az ellenőrzeti étteremlista, igen. Két napja beállt, boxedzésre a NAV-os a végén felfedte magát, írja Viktor.
7: Ne őríts! Nagyon
5: jó. Az egyórás edzést.
6: Lenyomta az egyórás bunyót, beállt a boxedzésre csak azért, hogy utána felfedje magát. És egy boxedzésen nem tudom, mennyire adnak számlát, na. Szóval, hogy nyilván mennyi, 5000 odaadó, tehát ki ad erről számlát.
7: És egyébként a NAV-osok azok úgy dolgoznak, hogy kezd mondjuk a Ferinél, és most rossz a rotáció, mert minden nap kezdtek a Ferinél, de utána átmennek a következő helyre, tehát estére ők rohadtul belaknak.
6: Én szerintem nem kajálnak ők többet, hanem ha kört futnak, akkor azt tudom elképzelni, hogy 10:30-kor tömet egyet, 1:30-kor mekkora rázza ezt a felé egy kajára.
7: Utána
6: elmegy még egy magánurológiát, megcsinálsz egy tükrözést, és levetett egy vért magának, illetve csiszol egy fogkövet, ha már ott van, akkor már leszedeti a fogkövet, érted? Marika éppen terhes, akkor elmegy két nőgyógyászhoz. Tehát, hogy szerintem ezt ők úgy egyébként egy keretből gazdálkodva kis túlzással maguknak leosztják, hogy ma hova mennek, mit csinálnak. Van egy felettesük, aki lehet, hogy néha elrendeli, hogy hova kéne menni, de ez simán maguknak osztják
7: be. És ugyanolyan, mint a pornószínészeknél, hogy mit válasz be, hogy van egy lista, amit csak a fekete lövesek.
6: Igen. Hát az megvan, hogy egyszer elment az egyik egy urológiai vizsgálatról, anya-lányát játszottak, bementek, nőgyógyászati volt, vagy végbél vizsgálat, és megbeszélték előre, hogy anya-lánya vagy apa-fia szerepet játszanak el, és az anya a NAV-os bennmaradt, amíg a nőt hátulról, hát megvizsgálta análisan egy urológus, vagy egy nőgyógyász, ugye, és arról beszéltünk, hogy ez milyen lehet, mikor megbeszéled a kollégád, hogy te hajolsz, vagy én? Jó, hajolj,
5: te kezdte.
6: Érted? És a csávót, vagy a csajt megvizsgálta, vagy a csávót az urológus, és megcsinált nekik egy prostatamasszást. És kiderült, hogy NAV-osok. Hát azért az nagyon kell azért a köteléket szeretni. Nagyon elhivatottnak kell lenni, hogy te elmenjél egyébként egy végbél tükrözésre, vagy egy urológiai vizsgálatra, hogy megnyomkodják a prostatát, csak azért kiderül, hogy ad-e számlát a doki, nem á?
7: Szerintem ez lehet, hogy büntetés is, nem? Aki előző hónapban nem mutatott fel elég bevételt, akkor azt mondta, hogy
6: nem buktattál elég értelmest, irány az urológia. Csinálj egy NAV-os menüt. Jó ötlet. Csinálj tisztelt NAV-osok. Mákos guba.
7: Napi ajánlatunk
6: csak egy 15 naposok. Gyorsan edd meg, használj fogpiszkálót, ne maradjon mákos a fog, az takava, mert foglalod az asztalt. Mákos guba, lebencsleves. Na most igazolvány.
7: És eleve zónaadagokat adjál, mert lehet, hogy több helyre mennek, úgyhogy nem, hogy ne terjedjenek.
6: Volt NAV-os, aki tetováltatott, arra emlékeztek? Elment, érted? És felrakta, hogy szeretlek Ica, csak azért...
7: Szeretlek NAV.
6: Szeretlek, I love you NAV, csak azért felrakta
5: a csaj az élet NAV-os oldala. A mesztelen jogát is.
6: A mesztelen jogára is elmentek. Figyelj, ezek pitbullok, ezek elvetemültek, ezek mindenhova elmennek.
7: De erre születni kell. Tehát, hogy van,
6: igen, ehhez vannak, ezért vannak emberek, kicsit rohadéknak kell lenni.
7: Ehhez kell egy lelkület.
6: Ehhez abszolút. Hát a csaj, aki betelefonált,
7: biztosan.
6: Vére száj volt.
7: Mi és mikor ment félre? Mikor indult ez az út?
6: Igen. Tényleg a NAV-os tetováló, emlékszem. Navi ajánlat, ez lehetne a menü.
5: Navi.
7: Na jó.
6: Tomi írta nekünk, Navi ajánlat.
5: Ú, de jó vagy.
6: NAV-os igazolvány, lebencsleves, kókuszkocka, meg vagy.
5: Nem, hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis gulyás.
6: Egyébként az jó, igen. NAV menü, igen. Navi ajánlat, hamis gulyás. Igen. Egyébként ez alapján szeretnél a NAV-nál dolgozni, nem?
5: Igen,
6: ott kajálsz, minden megcsináltatsz magadnak ingyen, betömeted a fogad, terhességi vizsgálatra mész, vért veszel, tetováltatsz, és még fizetik is. Illetve fizeti, mi fizetjük.
5: Igen.
6: Nektek, hogy akadna a guba a torkotokon, tessék?
8: A vége ne bukta legyen.
6: Ja, és a vége tényleg, a vége, ha igen, legváros bukta. Pici úrka, kis halászlét. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
7: Navraforgó olajban
6: kisütöd nekik, megcsinálod, és meg is vagy.
7: Navancslé.
6: Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
5: Igen,
6: persze, ők fizetnek. Igen.
5: Ja.
7: Nyugdával dicsért a Navot.
6: Navi palacsintázója. Navi palacsintázója. Igen, közvetlenül rányitni a Navi palacsintázójára a Navi palacsintázóját, ez nagyon jó. Azt a mindenségét neki. Rossz lágyokhoz is mennek navosok? Hát valószínűleg igen. Valószínűleg ne legyenek illúziójunk, ha elmész egy végbéltükrözésre, meg urológiai vizsgálatra, simán elmennek a rossz lányokhoz is, igen.
5: Nekik van nyugtájuk?
7: Hát elvileg kéne, hogy adjanak, igen.
5: De hogy, az hogy jelented be?
7: Úgy, hogy van egy ilyen...
5: Hát ezt nem lehet bejelenteni, Magyarországon nincs prostitúció.
7: De nem, de valamilyen...
5: Szolgáltatás
7: címszó alatt lehet elvileg.
6: Igen, elvileg kell. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsis Tibor lesz a pincéred, akkor...
5: Kifújtuk az orrát.
6: Pincérünk, Navracsis Tibor. Igen, Navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál ki, pedig az is nagyon jó, mert az is nagyon szeretik.
7: És eztek egy kis rablóhúst.
6: De jó, hamis gulyás rablóhús. Hamis
5: gulyás rablóhús, legváros bukta.
7: Egy jó navokádó saláta.
6: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
5: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
7: Kijön a kajos, azt mondja, hogy na végre.
6: Igen, rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús, számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Ez így kompletten meg vagyunk egyébként. Na, oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is
5: igen,
6: nektek.
5: Igen, jöttök bátran.
6: Jó? És akkor egyétek végig legalább előétel, leves, főétel, desszertek, emámit csóroskodunk.
5: Mondjuk menüznek, hozzáteszem, hogy menüznek.
6: Menüznek. Csak. Mi csengetjük a kajájukat, és menüznek. Akkor már stroganoffot neki meg.
5: Na, azaz.
6: Megérted. Kacsát rozén.
7: A legdrágább pesgőből rendeljetek
6: meg. Persze, akkor már csapjanak oda.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
3: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
2: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
4: Mentsük meg a barátainkat!
2: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
5: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
2: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Hű, stabil optikai net féláron.
11: Bizony, ennek a felesen tréfa.
10: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
11: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
12: Jön a 45. Kösely Kupa Hajdúszoboszlói Lovas Fesztivál július 31-augusztus 2 között. Díjugratás, fogadhajtás, csíkos verseny és látványos show elemek, helyi ízek, vásári hangulat és színes programok az egész családnak. Találkozzunk Hajdúszoboszlón a repülőtéren július 31-augusztus 2 között a Kösely Kupán.
13: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
14: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
13: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
14: reklamkukac@mcdb.hu.
0: Reklámot hallottak.
9: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Nem újik a hőség Debrecenben, csak kismértékben végeztet kaszálást az önkormányzat. Változás a vagyonkezelő vezetésében. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Újabb hőhullám kezdődött. Az előrejelzések szerint a következő napokban akár 40 fok is lehet Debrecenben. Magyar Péter miniszterelnök a vízhasználat mérséklését kérte, a katasztrófavédelem pedig az idősekre való odafigyelés fontosságára és a tűzgyújtási tilalomra hívta fel a figyelmet. Pap László polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy az előttünk álló legmelegebb napokon, augusztus 3-ától 6-áig, 18 és 20 óra között a debreceniek ingyenesen használhatják az Aquaticum Debrecen strandot. A fokozódó aszály miatt a közterületi növényzet és a város levegő tisztaságának védelme érdekében csak minimális mértékben és meghatározott helyeken végeztet kaszálást az önkormányzat Debrecenben. Jelentősebb csapadék érkeztéig, augusztusban kizárólag az öntözött gyep területeken, a játszóterek, kondiparkok és kutyafuttatók területén végeznek ütemezett kaszálást. Változás a debreceni vagyonkezelő ZRT vezetésében. A vállalat közleménye szerint Marosi Virág vezérigazgató családi okokra hivatkozva kezdeményezte munkaviszony a közös megegyezéssel történő megszüntetését. Kiemelik, hogy a debreceni vagyonkezelő ZRT-nél a folyamatban lévő projektek és fejlesztések a tervek szerint haladnak. A társaság új vezérigazgatójának megválasztásáról a közgyűlés augusztus végén dönt. Délután is napos, csapadékmentes idő lesz térségünkben, emellett pedig magas UV-sugárzásra is számítani lehet. A legmagasabb hőmérséklet 38 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
0: Rádió 1!
9: Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió. Az 50.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szuper hétvégét! Györke Attila a stúdióban. Hát kimondani is durva, de augusztus első hétvégéjében vagyunk. Egy hónap van már csak a nyárból, úgyhogy adjunk bele apait, anyait. Mi a Rádió Egy adjuk hozzá szuper jó zenéket, mutatom a heti sereghajtókat. Ugye 50. helyen játszottam Teddy Swims-től a The Door-t, 49. ugyancsak tőle a Lose Control. Negyvennyolcadik, Joe Corry-tól Galantis-tól a Stay a Little Longer. 47. lett David Guetta-tól és a Y Republic-tól az I Don't Wanna Wait. 46. Blondie-s és a Never Walk Alone.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Így a világ leghíresebb teniszoktatója, vagy legalábbis a teniszoktatók közül a legjobb hangú énekes. Ő, ha nem zenélne, ebben a pillanatban is edzősködne. Legalábbis ezt mondta. A Do It Again a 30.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: elsőként a Rádió 1-en.
1: A Golden Summer, Loitól, aki mindig is emlékezni fog ezekre az évekre, mert nagyot mennek a zenéi Európában. A Get Lucky után ez a dala, az új zenéje is nagyon-nagyon hamar lett siker. Egy igazi nyári himnusz arról az érzésről, amikor egyetlen nyár örök emlékké válik. A napsütés, a szabadság, a szerelem, a barátok együtt adják ugye azt az élményt, amit mindenki szeretne újra átélni. Golden Summer, 40-ből lett 32-dik a Top 50-ben.
2: Hey Hungary, it's Loi.
3: And David Quintus.
2: And this is our new single,
3: Golden Summer.

0: Változatosan. Rádió egy top 50. A 30.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Joker, it be alright, 28. Lady Gaga, Dead Dance, 27.
1: Rádió egy top 50, a 26.
0: A Hug Yourself, Kamráttól, a kedvenc német énekesünktől, aki szinte kizárólag angolul írt dalokat, mert mindig is globális karrierben gondolkodott. Hug Yourself, lépd el előre, a héten már a 26.

0: Baldassari, You Got Sonic és az It Feels So Good. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. A Top 50 folytatásában a 23. helyen Kashmir érkezik és a Wild Ride. It's been a wild ride ever since I met you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a JÜSZK.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
9: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen.
1: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
9: reklámkukac@mcdb.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: Nem múlik a hőség a városban. Karbantartás lesz a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalon. Ingyenes programokkal készül a vagyonkezelő. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Újabb hőhullám kezdődött. Az előrejelzések szerint a következő napokban akár 40 fok is lehet Debrecenben. Magyar Péter miniszterelnök a vízhasználat mérséklését kérte, a katasztrófavédelem pedig az idősekre való odafigyelés fontosságára és a tűzgyújtási tilalomra hívta fel a figyelmet. Pap László polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy az előttünk álló legmelegebb napokon, augusztus 3-ától 6-áig, 18 és 20 óra között a debreceniek ingyenesen használhatják az Aquaticum Debrecen strandot. 4 éjszakán keresztül zajjal járó munkavégzés várható augusztusban a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalon. Augusztus 10-e és 14-e között ugyanis előre tervezett karbantartást végeznek a vasúti pályán. Az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál a feltüntetett ideig tartózkodnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek. Ingyenes és változatos programokkal várja a családokat a debreceni vagyonkezelő a következő hetekben. Legközelebb jövő hét szombaton az új kert alagút rendszerét fedezhetik fel az érdeklődők, illetve a karneváli villamos és egy városi séta is szerepel még az augusztus végéig tartó programok között. Családonként egy programra lehet jelentkezni online regisztrációval. Feltétel továbbá az érvényes debreceni lakcímkártya is. További részletek az esemény.dvrt.hu-n. Délután is napos, csapadékmentes idő lesz térségünkben, emellett pedig magas UV-sugárzásra is számítani lehet. A legmagasabb hőmérséklet 38 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. A 23.

0: tovább.
1: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. A Top 50 szól, én Györke Attila vagyok, hello mindenkinek. A Drakulát hozom most, a Tame Impala dalát, amit február környékén kapott fel a TikTok és a YouTube. A pszichedelikus rockot játszó egyszemélyes produkció, a Tame Impala és az énekesnő Jenny óriási sikert könyvelhettek el vele, de csak pár napja volt, hogy először adták elő együtt, élőben, Bostonban, Tame Impala koncerten. A TikTokon egyébként már közel 1,5 millió videó készült ezzel a zenével. Még Dua Lipán

0: Itt a Rádió 1. Ez a Top 50. Lady Gaga-t és az Abrakadabrát a 20. helyen a Fastboy követi. Good Life.
1: Rádió 1 Top 50. A 19.
0: Save Me Tonight, David Guettával, és azzal a Jennifer Lopezzel folytatom, aki azzal kábítja most az újságírókat, hogy ő egy pasiban nem azt nézi, hogy mennyire gazdag, nincs szüksége a férfi vagyonára. Számára az a lényeg, hogy a férfi figyelmes legyen. Szóval nem egy óra, nem egy autó, nem a magánrepülőt csábítja el J-Lo-t, hanem az, hogy az úriember reggel beágyazzon, elmosogasson helyette, ha fáradt. Neki ez a szexi. Jó, hát J-Lo esetében ezt akkor inkább most engedjük is el. Ő tündököljön a színpadon, és énekeljen inkább nekünk ilyen szuper dalokat, mint ez. Szép

Saint Seren, Misha Miller és Don't Leave követi a 18. helyen. Ezután jött Ed Sheeran kamerája Cyril Remixben a 17. pozíción. 16. Ray, akit újabb díjátadóra jelöltek pár napja Angliában, Mercury díjra, ami bár zenei elismerés nincs köze Freddie Mercury munkásságához. Egy régi angol telekommunikációs vállalat, a Mercury Communications hozta létre. Ők voltak az első szponzor, és az eredeti névadó neve végül is aztán megmaradt. Gyakran a Grammy brit megfelelőjeként hivatkoznak rá. A cél pedig nem a legnagyobb slágerek, vagy a legtöbbet eladott album és előadó díjazása, hanem itt a zenei teljesítményt ismerik el, a kreativitást, az innovációt, és

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Például Sam Feldnek, Rehabnek és annak a Swish Disco-nak köszönhető, akik imádják ötvözni a nosztalgiát a modern hangzással. A két srác, Dan és Nikos, azt nyilatkozta egyszer, hogy a céljuk olyan zenét csinálni, amit mindenki ismer, de úgy, ahogy még soha nem hallották. Ez egyébként a korábbi mashupjaikra is igaz, és az ilyen saját dalaikra is. Ez egy dance remake, egy korábbi sikerből, This is the Life, Amy McDonald-tól. Nagyon jól sikerült. Ez a Sleep Tonight.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey, guys, we are Switch Disco, and you're listening.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 12.

Bolé. Alex Kenji amúgy nem csak DJ, hanem sikeres üzletember is, társ alapítója két zenei kiadónak is, amelyek több százezer digitális zenei eladást produkáltak. Ezt a saját dalát is önmaga adta ki. Alex Kenji következik, Bambolé. A múlt héten a 12. volt, most a 9. a Top 50-ben.

megy, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan dal, amit ha nyaraltunk, már biztosan hallottunk tengerparti bárokban, szállodákban, szórakozó helyeken, de akár a Balatonon, a Gofrisnál vagy a Vízibicó kölcsönzőnél is. New Religion, az a BB Rexa következik, aki konkrétan majdnem otthagyta a zeneipart, mert évekig csak másoknak írhatott slágereket, ő maga alig kapott lehetőséget előadóként, de szerencsére ez mára már nincs így, és ez a zene nagyot megy tőle. 6. a Rádió Egy Top 50-ben.

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ezek Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei. 2026-31. hetén, augusztus első hétvégén az óriási kánikulában ezeket a dalokat nagyon szerettük hallgatni a héten az országban.

Kenzsitől a Bambolé. Taylor Swift, Opalite a 8.

Lecsúszott a dobogóról Sandfeld és Heart Like Mine, negyedik. A múlt heti első bronzérmes, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Purple Disco Machine, Hurts,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nem múlik a hőség Debrecenben. Bővítik és fejlesztik a közvilágítást. Fiatal magyar támadóval erősített a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Újabb hőhullám kezdődött. Az előrejelzések szerint a következő napokban akár 40 fok is lehet Debrecenben. Magyar Péter miniszterelnök a vízhasználat mérséklését kérte, a katasztrófavédelem pedig az idősekre való odafigyelés fontosságára és a tűzgyújtási tilalomra hívta fel a figyelmet. Pap László polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy az előttünk álló legmelegebb napokon, augusztus 3-ától 6-áig, 18 és 20 óra között a debreceniek ingyenesen használhatják az Aquaticum Debrecen strandot. Folytatódik a közvilágítás fejlesztése Debrecen város részeiben. Józsán és a belvároshoz közeli utcákban is lámpatesteket szereltek fel a szakemberek. Széles Diana alpolgármester azt mondta, hogy a kertségi fejlesztési program keretében minden évben fordítanak forrásokat erre a célra. A Debreceni Egyetem 9 karának 130 szakára lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban. Idén 66 szakon, közte agrár vagy természettudományos képzésen, állami ösztöndíjas helyek is vannak még. A pótfelvételire augusztus 7-éig, vagyis jövő hét vasárnapig lehet jelentkezni. Fiatal magyar támadót igazolt a DVSC labdarúgó csapata. Dénes Vilmost 3 évre szerződtette a Debreceni klub. A 21 éves szélső az előző idényt a belga KV Kortrijk együttesénél töltötte, amellyel feljutott az első osztályba. Délután is napos, csapadékmentes idő lesz térségünkben, emellett pedig magas UV-sugárzásra is számítani lehet. A legmagasabb hőmérséklet 38 fok körül alakul.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai slágermix.

No, hölgyeim és uraim, 2026. augusztus 1-e szombat van, elindult egy vadonatúj hónap, egy picikét még szokni kell, ízlelgetni kell, ráadásul a nyár utolsó hónapja, úgyhogy használjuk ki a jó időt, a kánikulát, az időjárás rendesen bekeményített és oda teszi magát, elkezdtek fűteni a napnál, úgyhogy önök is legyenek óvatosak, figyelmesek, hogyha kimerészkednek a szabadba, vagy ha esetleg a strandon vannak, akkor ugye hát dél és 3 óra között óvatosan a napon. Én itt vagyok a Lékondi stúdióban egészen 2-ig, a mikrofonnál, a DJ pultban, a lemezjátszóknál Kessérű Tomi. Ráadásul az első órában mixelve szállítom önöknek a hűsítő kedvenceket, aztán pedig indul Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Jöhetnek közben az üzenetek, ha van kedvük, pötyögjenek, az útinfókat is várom, például a trafipaxokkal kapcsolatban 0620 95 95 3 95. No, nincs más hátra, mint előre, érkezik már is Tóth Abigail és Action 2-se. Ez a Sugar Daddy, itt nálunk a Rádió 1-en, a Daily Mixben szombaton. Szuper Daily

Folytatódik a Daily Mix a Rádió 1-en a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében augusztus 1-én szombaton. Hát óvatosan a napon, a szélsőséges hőmérsékletek ugyanis nagy megterhelést jelentenek a szervezetünk számára, figyelmeztetnek a szakemberek. Ahhoz, hogy biztonságban átvészeljük a hőhullámot és megvédjük az egészségünket, követni kell az egyszerű, de létfontosságú tanácsokat. Lehetőleg kerüljük a

Itt a Rádió Egyen a Daily Mixben a hétvégén sem hiányozhatnak a helyi infók. Debrecen újabb városrészekben korszerűsíti a közvilágítást. A város ledes lámpatestekre vált, amelyek erősebb fényt adnak, energiatakarékosabbak és hosszú távon csökkentik az üzemeltetési költségeket. A fejlesztés több ütemben zajlik és érinti a kertvárosi utcákat, a nagyobb forgalmú szakaszokat, valamint azokat a területeket, ahol a lakosság korábban gyenge fényviszonyokra panaszkodott. A modern ledek nem csak biztonságosabbá teszik az esti közlekedést, hanem egyenletesebb fényeloszlást is biztosítanak, így kevesebb lesz a sötét, árnyékos rész az utcákon. A város célja, hogy a következő években teljesen lecseréljen a régi nagyfogyasztású lámpákat, és egységes, korszerű közvilágítási hálózatot alakítson ki. Köszönöm szépen a figyelmüket, a jó hírre egy jó dal nálunk a Rádió Egyen a Daily Mixben, jön Lady Gaga és a The Dead Dance.

kellemes hétvégét, szombat délutánt kívánok Önöknek augusztus 1-én itt a Rádió 1-en a Daily Mixben, ahol jönnek az ünnepeltek a folytatásban. A mai napon a boglárkákat lehet megköszönteni. Ez egy újabb keletű magyar név, a boglárka virágnévből. A jelentése fémberetes, égköves, gyöngyös, zománcos, gombalakú építmény vagy éppen virágnév. Aztán itt vannak még a pálmák, a gusztávok, a zsófiák, az alfonzok, a fodor nevűek és a péterek természetesen, valamint a szülinaposok. Úgyhogy így egyben köszöntöm Önöket, és kívánok nagyon sokat és boldogat, mivel mással. Egy újabb igazi mai slágerrel itt náluk a Rádió 1-en a Daily Mixben. Jön Dua Lipa, Nisha Dance the Night.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Augusztus 1-e 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hírösszefoglalót hallják. Szép napot kívánok Önöknek, Makranci László vagyok. Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez. Augusztus 2-a és 15-e között ideiglenesen szünetel majd több debreceni épület dísz kivilágítása. Ezzel is hozzájárulva az ország villamos energiarendszerének tehermentesítéséhez. Az önkormányzat emellett több köztéri szökőkútnál is leállítja az energiaigényes vízjátékokat, és arra kéri a lakosságot, hogy a kora esti órákban lehetőség szerint mérsékelje villamos energia felhasználását. Energiafogyasztása átmeneti csökkentésére készül a CATL Debrecen. A vállalat első lépésként a termelést nem érintő fogyasztások csökkentésére összpontosít. Ennek keretében sor kerülhet a nem vagy csak minimálisan használt helyiségek hőmérséklet szabályozásának szüneteltetésére, a logisztikai épületek hőmérsékletének felső határa történő emelésére, egyes gyártási folyamatok időbeli átütemezésére, valamint a nagy energiaigényű berendezések teljesítményének optimalizálására. Újabb hőhullám kezdődött. Az előrejelzések szerint a következő napokban akár 40 fok is lehet Debrecenben. Jelenleg országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van a csapadékhiány és a magas hőmérséklet miatt. Magyar Péter miniszterelnök a vízhasználat mérséklését kérte.
2: Én innen is tisztelettel kérem minden magyar honfitársunkat, az önkormányzatok helyett mellett is, hogy a következő napokban lehetőség szerint hanyagolják a kertek locsolását, és főleg a medencék feltöltését, hogy segítsünk megakadályozni libóvízellátás zavartalanságát.
1: Pap László polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy az előttünk álló legmelegebb napokon augusztus 3-ától 6-áig 18 és 20 óra között a debreceniek ingyenesen használhatják az Aquaticum Debrecen strandot. A városvezető úgy fogalmazott, Debrecen önkormányzata szeretne segítséget nyújtani, és egyben kikapcsolódási lehetőséget biztosítani a város polgárainak. A hőségriadó miatt a Mozdulj Debrecen programjai is csak egy héttel később indulnak. Folytatódik a közvilágítás fejlesztése Debrecen város részeiben. Józsán és a belvároshoz közeli utcákban is lámpatesteket szereltek fel a szakemberek. Ez a korszerűsítés második üteme. Az első ütemben a Vállalkozók útján mintegy 750 méter hosszban létesült új közvilágítási hálózat, valamint 20 új oszlopot és lámpatestet telepítettek. Széles Diana a polgármestert hallják.
3: A kertségi fejlesztési program keretében minden évben allokálunk forrást közterületi lámpatestek felhelyezésére, ami közvilágításként vagy a kertségekben, vagy pedig olyan belvárosi helyeken, ahol még eddig nem volt közvilágítás. Ezek főleg olyan új típusú városrészek, ahol nem olyan régen épült ki akár egy családi házas övezet is.
1: 3 éve indult Debrecen közvilágításának korszerűsítése. Az önkormányzat a környezetvédelmi szempontok mellett az elszabadult energiaárak miatt döntött a közvilágítási rendszer folyamatos megújítása mellett. A közvilágítási hálózat fejlesztése a jövő hét elején Bánkon folytatódik, ott 16 lámpatestet szerelnek majd fel. 21 lakossági problémát és észrevételt juttatott el a civil fórum a Debreceni Önkormányzat Városfejlesztési Főosztályára egyeztetésre. Erről tett közé videót az Egyesület közösségi oldalán. Baláni Csontos Ildikó önkormányzati képviselő arról nem beszélt, hogy milyen jellegű ügyek ezek. Valamennyit a város lakói jelezték a civil fórumnak személyesen, illetve írásban. A politikus megköszönte a Városfejlesztési Főosztály munkatársainak, hogy minden alkalommal nyitottan és a megoldásokat keresve állnak a problémákhoz.
4: Külön köszönjük azoknak a debrecenieknek, akik segítik a munkánkat azzal, hogy pontosan megjelölik a problémák helyszínét, részletesen leírják a tapasztalataikat, és sok esetben megoldási javaslatot is megfogalmaznak.
1: A civil fórum oldalain teszi közzé az eredményeket, amint azokra megérkezik a hivatalos válasz. A fokozódó aszály miatt a közterületi növényzet és a város levegő tisztaságának védelme érdekében csak minimális mértékben és meghatározott helyeken végeztett kaszálást az önkormányzat Debrecenben. Jelentősebb csapadék érkeztéig, augusztusban kizárólag az öntözött gyep felületeken, a játszóterek, kondiparkok és kutyafuttatók területén végeznek ütemezett kaszálást. Ezen kívül később a Virágkarnevál rendezvény területein is lesz majd szükséges mértékű beavatkozás. A Debreceni Egyetem 9 karának 130 szakára lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban. Ezek közül 62 alap, 63 mesterképzés, egy felsőoktatási képzés és 4 osztatlan képzés. Viszont fontos tudni, hogy a pótfelvételi eljárásban nem csak önköltséges képzésekre lehet jelentkezni. Erről Pósárné Rácz Anna Mária oktatási főigazgató beszélt.
5: Állami ösztöndíjas képzési formában 66 szakra jelentkezhetnek a felvételizők, és több képzési területen, úgy mint az agrár, a gazdaságtudományok, a műszaki, természettudomány képzési terület szakjaira például.
1: A jelentkezés július 30-án indult el, és augusztus 7-éig tart. A pótfelvételi rendszerében ez a határideje a dokumentumok feltöltésének és hitelesítésének is. Ebben az eljárásban az idő rövidsége miatt a szóbeli vizsgákról sem érkezik majd külön értesítő. Érdemes figyelni az intézetek és a felvételi tájékoztató oldalát. Fiatal magyar támadót igazolt a DBSC labdarúgó csapata. Dénes Vilmost 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 21 éves szélső az előző idényt a belga KV Kortrijk együttesénél töltötte, amellyel feljutott az első osztályba. Dénes Vilmos 21 mérkőzésen 1 gólt és 3 gólpasszt jegyzett. Kezdődik a labdarúgó magyar kupa a Deac számára ma. Az első fordulóban a Debreceni Egyetem együttese az Egert látja vendégül. Jankeli Csivánt, a Deac játékosát hallják.
6: Itt minden csapat minél tovább szeretne eljutni. Egyrészt, hogy később első osztályi csapatok ellen tudjanak játszani, másrészt meg azért csak presztízs, főleg ilyenkor, amikor két NB3-as csapat találkozik.
1: A mérkőzés délután 17:30-tól lesz a Deac Sportcampuson. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. Győzelemmel kezdte a felkészülést a DVSC Skyline női kézilabda csapata pénteken. A debreceniek 34-32-re nyerték a Román Szlatina elleni hazai edzőmérkőzést.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
7: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Figyelem, figyelem, zárjuk a Daily Mixet augusztus 1-én szombaton itt a Rádió 1-en. Jönnek a legjobb program lehetőségek, aztán pedig ismét pörögnek a legnagyobb kedvencek. A következő órát egészen pontosan Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei óráját egyébként Ed Sheeran dalával indítjuk majd. Jön az Azizam. Azizam.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hű, stabil optikai net féláron.
4: Bizony, ennek a felesen tréfa.
5: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
6: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon, vagy a 1277-es telefonszámon.
2: Reklámot hallottak.
0: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
7: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: Augusztus első hétvégéjén is különleges programokkal várja a fürdőzőket az Aquaticum Debrecen strand. Két napon át kreatív foglalkozások, aquafitness, vízizumba, vidámjátékok és meglepetések teszik még emlékezetesebbé az ünneplést. Vasárnap egy izgalmas családi kalandtúrán is részt vehetnek a vendégek, ahol közös küldetések és jutalmak várják a résztvevőket. Kezdődik a labdarúgó magyar kupa a Deac számára ma. Az első fordulóban a Debreceni Egyetem együttese az Egert látja vendégül délután 16:30-tól a Deac sportkampuszon. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. A Nemzeti Filmintézet és a DLBTK Művészeti Központ közös szervezésében 3 alkalommal tartanak retro filmklubot a Batthyány utca 24-es szám alatti DESZ 24 belső udvarán. Ma 20 óra 30-kor Tímár Péter fergeteges rendszerváltó szatírája, a Csap le Csacsi nyitja a sort. Az ingyenes vetítés sorozatot izgalmas beszélgetések kísérik. A programokon a részvétel ingyenes, regisztráció nem szükséges. A helyfoglalás érkezési sorrendben történik. Ingyenes és változatos programokkal várja a családokat a Debreceni Vagyonkezelő a következő hetekben. Legközelebb jövő hét szombaton az új kert alagút rendszerét fedezhetik fel az érdeklődők, illetve a karneváli villamos és egy városi séta is szerepel még az augusztus végéig tartó programok között. Családonként egy programra lehet jelentkezni online regisztrációval. Feltétel továbbá az érvényes debreceni lakcímkártya is. További részletek az esemény.dvrt.hu-n. A programokhoz jó szórakozást kíván az FM 95 Rádió 1.
7: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most.
2: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Keserű Tamással. Csak igaz.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez már Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Nagyon kellemes hétvégét és szombat délutánt kívánok önöknek a vadonatúj hónapban, hiszen 2026. augusztus 1-e van. Nagyon király nyarat is természetesen. Én is itt vagyok önökkel a Légkondi stúdióban. Keserű Tomi, egészen 2-ig várok mindenkit, és várom például az utak híreit, akár Debrecenben, akár a megyében autózzanak. Ha látnak egy trafit, ha rendőrökkel találkoznak, akkor én is várom a jelzést. SMS Viber számunk 0620 95 95 395. Apropó autók, nem sokára majd azzal fogunk foglalkozni, hogy mire kell odafigyelni nyáron, hogy mit ne hagyjunk a kocsiban lehetőség szerint ebben a nagy melegben és kánikulában. Figyeljenek, füleljenek, most pedig pörögnek az igazi mai slágerek, ha rádió egyen itt van, Fast Boy, ez a Good Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

akár 60-70 fokra is felmelegedhet, és ez nem csak kellemetlen, hanem nagyon veszélyes is. Vannak ugyanis tárgyak, amelyeket soha nem szabad a kocsiban hagyni, mert a hő hatására tönkre mehetnek, felrobbanhatnak, vagy akár egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. A legfontosabbak. Itt vannak például a gyógyszerek, amelyek a hőben elveszítik a hatásukat. A kozmetikumok és aeroszolok, amelyek felhevülve akár szét is robbanhatnak. Valamint az elektronikai eszközök és kütyük, amelyekben az aksi a túlmelegedéstől károsodhat. A műanyag palackos víz is lehet veszélyes. A felmelegedett műanyagból anyagok oldódhatnak ki, amelyek ugye nem egészségesek. A hőség az élelmiszereket is gyorsan tönkreteszi. A tejtermékek, húsok, szendvicsek néhány óra alatt romlanak, és komoly ételmérgezést okozhatnak. A gyerekek és a házi állatok autóban hagyása pedig hát mondanom sem kell, hogy életveszélyes, mert a hőguta percek alatt kialakulhat, úgyhogy ilyet semmiképpen ne csináljunk. Nagyon szépen köszönöm. Egy a lényeg, hogy óvják és védjék magukat ebben a nagy nyári kánikulában és hőségben, és figyeljünk oda másokra is, ez is nagyon fontos. Én meg odafigyelek önökre, jön Szigala és Jack Szomi egy újabb igazi mai sláger a Rádió 1-en, ez a Riptide.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát kérem szépen, megkaptuk a magunkét, továbbra is kitart a kánikula és a hőség. A folytatásban is 37-38 fokot mérhetünk majd napközben, éjjel pedig olyan 21 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Csapadék nem valószínű, maximum futó záporok, zivatarok jöhetnek, szikrázó napsütésben lesz részünk, de éppen ennek köszönhetően az UV-sugárzás extrém erős, úgyhogy óvatosan a napon, ezt mindig el szoktam mondani, és fronthatás sem terheli jelen pillanatban a szervezetünket, úgyhogy tökéletes strandidőben van részünk, kérem szépen. Azért vigyázzanak magukra, ez nagyon fontos. Mi is megyünk tovább közben Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában. Jön Accent, és Don't Leave!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: time.
1: FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. No hát ebben a pillanatban ér számomra véget a meló a mai napon, augusztus 1-én szombaton. Nagyon örülök, hogy együtt kezdtük a hónapot, és folytassuk, hiszen holnap vasárnap is találkozunk délben itt a Rádió 1-en. Keserű Tomi voltam vagyok és leszek. További nagyon szuper hétvégét kívánok önöknek, bárhol is legyenek, akár otthon, akár a kertben, akár úton, akár a strandon. Egy a lényeg, hogy hallgassák az igazi mai slágereket. Jön a búcsúdalom, ez már az Offenbach és az Overdrive. Hello!

0: FM 95 Rádió 1. Az FM 95 Rádió 1 helyi közéletben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forintot. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
5: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
4: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
6: Mentsük meg a barátainkat.
4: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
7: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
4: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
10: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
0: A három DJ legenda.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Energiatakarékossági intézkedések Debrecenben. Megújítják az egyetemtéri park szobrait. Marad a Kánikula térségünkben. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez. Augusztus 2-a és 15-e között ideiglenesen szünetel majd több debreceni épület díszkivilágítása. Ezzel is hozzájárulva az ország villamos energiarendszerének tehermentesítéséhez. Az önkormányzat emellett több köztéri szökőkútnál is leállítja az energiaigényes vízjátékokat, és arra kéri a lakosságot, hogy a kora esti órákban lehetőség szerint mérsékelje villamos energia felhasználását. Megújítják az egyetemtéri park szobrait. Mérius Juhász Péter szobrának felújításával kezdődött meg a rekonstrukció, amely Huszár Gál, majd Szenci Molnár Albert, végül Komáromi Csipkés György szobrával folytatódik. A munkálatokat Juha Rihárd szobrászművész irányítja.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában maradt díjmentes a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentessége regisztráció köteles. További részletek a DV Parking honlapján.
1: A DV Parking információit hallották.
2: A nap hátralevő részében marad a napos, csapadékmentes idő térségünkben. Helyenként a szél megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet 38 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

Ti, üdv mindenkinek, kedvenc Ed Sheeranünk a folytatásban, felsorolni is nehéz, hogy mennyi gigaslágért köszönhetünk Ed Sheerannek, és ha azt mondom, hogy bizony ehhez a dalhoz is köze van.

0: Shakira, Burna Boy és a Die Die. Hát ez bizony egy Ed Sheeran szerzemény, a társszerzők között ott van, mert pedig ha ott van Ed Sheeran neve, mint társszerző, az magyarul annyit tesz, hogy ő írta a dalt. Őt hozom most, és Siri remixében a Camerát.
1: És

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: paradise with you.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Zita írt egy üzenetet. Szia Márti, anyának nagyon gratulálunk, mert életében először átúszta Balatont. Superwoman az anyukád Zita. Ugye ma volt a Balaton átúszás második halasztás után. A legmagasabb harmadfokú hőségriadóban úsztak a résztvevők. 1190 hazai településről és 60 országból neveztek a sportemberek, akik közül a legidősebb 90 éves. Az nem semmi. Martin Gerixet hozom

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan zenét hozok, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatban. Rádió 1-es DJ-kkel pedig a Strandfesztiválon is lehet találkozni. Jövünk nem sokára, kint lesz a Rádió 1 stage. Egyébként többek között olyan sztárok érkeznek majd, mint Robin Schulz, vagy Purple Disco Machine, ugye. Purple Disco Machine tavaly is fellépett. Szóval az első nap, az augusztus 19, Diszkósít, Lotfi, Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger, Victoria, Newick, aztán Jauri, de mindenkivel lehet majd találkozni, World is My Radio Show, All Stars, Diszkósít és Cookies, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt azon most.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hamarosan a holland superstar DJ, az ötszörös világ első Martin Garrix, akinek a héten debütált a Vadi új dala YouTube-val, elképesztő. Egyébként az új dalt a Tomorrowland-en be is mutatták, mind a két hétvégén fellépett a Star DJ. Na és hogy mit hozok tőle hamarosan?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
5: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
4: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
5: reklamkukac@mcdb.hu.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió Egy esti mix műsorában.
6: This is the World is Mine Radio Show.
1: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: Ben. This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Energiatakarékossági intézkedések a városban. Energiafogyasztása csökkentésére készül a CATL. Még lehet jelentkezni a kollégiumokba. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez. Augusztus 2-a és 15-e között ideiglenesen szünetel majd több debreceni épület díszkivilágítása. Ezzel is hozzájárulva az ország villamos energiarendszerének tehermentesítéséhez. Az önkormányzat emellett több köztéri szökőkútnál is leállítja az energiaigényes vízjátékokat, és arra kéri a lakosságot, hogy a kora esti órákban lehetőség szerint mérsékelje villamos energia felhasználását. Energiafogyasztása átmeneti csökkentésére készül a CATL Debrecen. A vállalat első lépésként a termelést nem érintő fogyasztások csökkentésére összpontosít. Ennek keretében sor kerülhet a nem vagy csak minimálisan használt helyiségek hőmérséklet szabályozásának szüneteltetésére, a logisztikai épületek hőmérsékletének felső határa történő emelésére, egyes gyártási folyamatok időbeli átütemezésére, valamint a nagy energiaigényű berendezések teljesítményének optimalizálására. Augusztus 11-ig adhatják be kollégiumi jelentkezésüket. A Debreceni Egyetem most felvételt nyert első évesei, közölte az intézmény. A dokumentumokat postai úton kell eljuttatniuk a kollégiumi felvételi és szociális iroda címére. A férőhelyekről a gólyák a kollégiumi felvételi és szociális bizottság döntését követően augusztus 21-e után kapnak értesítést e-mailben. A nap hátralevő részében marad a napos, csapadékmentes idő térségünkben. Helyenként a szél megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet 38 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Kings and Queens az imént Eva Max-től, és pop királyokat, királynőket hozok még ebben az órában, Dua Lipa, Lady Gaga, Bibi Rexa, és még sokan mások, menő mixek is lesznek még ma, Before Party Show Cookie-val 2 órán át, ugye ez már a Summer Edition, 120 percen keresztül szólnak az igazi mai slágerek mixben, 8-tól diszkósít, este 9-kor startol a World Is My Radio Show, most pedig Sanfeld barátunk zenél.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egyik nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti és Breaking, hogyha Budapesten sétálunk, szabad szemmel lehet látni a Duna alján maradt Ferenc József híd romjait. Ez most egy friss hír, annyira alacsonyan van a folyó, egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel, hogyha a Szabadsághídon a Szent Gellért tér felől sétálunk be, és az első pillérnél lenézünk, akkor látható az 1945. januárjában felrobbantott Ferenc József híd roncsa, hát ott van a történelem most a szemünk előtt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, szuper jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, és az előbb mondtam, hogy mennyire alacsonyan van a Duna, mi mindent lehet most már látni a folyó meder alján. Az elmúlt egy hétben gyapjas mamut örlőfogat találtak a Tiszában, rinocéros csigolya csontokat, 13 éve ellopott Opelt a Dunából, tegnap a Margit szigeten mágnes horgászat közben két rozsdás marok lőfegyvert, úgyhogy nagyon durva dolgok kerülnek most elő. Hozom Lady Gagát.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a nyár legforróbb, legperzselőbb napjaiban is. Alex Kenji például, és az a bámboli, amit először a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatban, most is rendszeresen játsszák. Például délután a Live Mixben, Kuki is fogja szerintem ma délután 5 és 7 óra között mixel majd a francia Muki, 8 órától diszkósít, 9 órakor pedig startol a World Is My Radio Show. Ja, és Rádió 1-es DJ-kkel

csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például az USA-ban turnézó szupersztár Ed Sheeran, aki a napokban kifejtette, hogy ami az USA-ban alkoholizmus, az a briteknél ivási kultúra. Ők ezt így hívják, a culture kifejezést használta, és hát ezt az elmúlt hónapok után összegezte. Ahogy ő fogalmazott, Nagy-Britanniában néhány korsó sör munka után társadalmilag teljesen oké, elfogadott, a nagyobb pénteki buli pedig simán jelentett 6 korsó sört és egy üveg bort per fő. Dolgoztam Londonban, a Soho-ban, és ezt abszolút meg tudom erősíteni. Hát attól, hogy valami társadalmilag elfogadott, az nem jelenti azt, hogy egészséges is. Ed Sheeran érkezik nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Jön a 45. Kösejkupa, Hajdúszoboszlói Lovas Fesztivál július 31-augusztus 2 között. Díjugratás, fogadhajtás, csíkos verseny és látványos show elemek, helyi ízek, vásári hangulat és színes programok az egész családnak. Találkozzunk Hajdúszoboszlón a repülőtéren július 31-augusztus 2 között a Kösejkupán.
5: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
6: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
5: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
6: Reklámkukac mcdb.hu.
1: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel.

0: Kósit Rádió Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden itt az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez. Augusztus 2-a és 15-e között ideiglenesen szünetel majd több debreceni épület dísz kivilágítása. Az önkormányzat emellett több köztéri szökőkútnál is leállítja az energiaigényes vízjátékokat. Kezdődik a labdarúgó magyar kupa a Deac számára ma. Az első fordulóban a Debreceni Egyetem együttese az Egert látja vendégül délután 16:30-tól a Deac sportkampuszon. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. Fokozódik a hőség holnap térségünkben. Napos, csapadékmentes idő lesz, de helyenként a szél élénk erős lehet. Reggel 29, napközben 39 fok körüli hőmérséklet lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy hétvégén is, a mikrofonnál Kismárti. Rádió 1, és ha valaki úgy érzi, hogy a mai napsorán valami bosszantó dolog történt vele, minden relatív. Itt van például a szegény Laci. Laci, veled mi történt ma? Hello, így
1: nem vannak van? Nyaralni vagyunk, és sajnos mi egy picit forró jártunk, úgyhogy nem valami jó élményben volt részünk a mai nappal.
0: Amikor egy lóba léptél, vagy mi történt?
1: Az utazási urad a csődbe ment, akivel utaztunk.
0: Menet közben, miközben nyaraltatok?
1: Igen.
0: Ilyen van?
1: Igen.
0: Ó, te jaj.
1: Hát előfordul, igen, sajnos.
0: És akkor mindenki oldja meg a hazautat, vagy mi van ilyenkor?
1: Hát felajánlották a buszos utazást, de mi ezt nem fogadtuk el, úgyhogy mi más úton, módon, tehát maradtunk a repülős utazással inkább.
0: Laci, vigasztaljon a tudat, hogy erre a nyaralásra fogsz emlékezni. Nem arra, ahol minden rendben volt, harmonikus, pihentél, szürcsölted a koktélodat, hanem ahol valami elromlott. Erre 40 év múlva is emlékezni fogsz. Jó esélye.
1: Hát, reméljük, hogy inkább nem.
0: Balesetmentes hazajutás nektek, és köszi, hogy még így is. Ezekben a pillanatokban is a Rádió 1 szól ott. Hol? Bulgária?
1: Bulgária, igen.
0: Na, akkor jó hazautat nektek.
1: Szia! Köszönjük, éppen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy Purple Disco Machine a folytatásban, akinek a nevét két dolog inspirálta, az egyik a Miami Sound Machine, a másik pedig Prince Purple Rain korszaka. Hát utóbbi tényleg hihetetlen nyomot hagyott maga után, 40 évvel később is, sőt, több mint 40 évvel később. Most például egy Broadway musical készül belőle, és a Variety beszámolója szerint a musical adaptáció 2027-ben debütál majd, New Yorkban fogják bemutatni. Nem sokat tudunk még a szereplőgárdáról, az viszont biztos, hogy egy Tony díjra jelölt rendező rendezésében készül majd el a darab. Purple Disco Machine, őt hozom most a folytatásban.
1: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Teddy Swims és egy giga nagy dal, a The Door érkezik már is. Hát azt szokták mondani, hogy ha az embernek sinem van a karrierje, akkor a magánélete fog egy kicsit recsenni. Sajnos Teddy Swims is erre most az élő példa. Szakított a barátnével, Rach Wright-tal idén júliusban, ami azért is szomorú, mert egy évvel született csak meg az első közös gyerekük. Úgyhogy az új dalokat már ez az új szakítás inspirálja. Teddy Swims, The Door, ezt hozom most.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, hétvégén is. Csörgünk, felveszem. Rádió 1, tessék.
1: Krisztina vagyok, szia Márti.
0: Szia Krisztina, hello.
1: Kérdeztétek az előbb, hogy milyen bosszantó dolog történt. Hú, nagyon bosszantó dolog történt. Mi itt lakunk Tongán, Miskolctól 5 kilométerre. Kint napoztam, és arra lett a figyelmet, hogy valaki éget valamit. Arra gondoltam, hogy szükséreznek. Levegyek a kert végébe, íg az egész bokor erdő mindenség.
0: Te jó ég.
1: A hátunk mögött, a kertünk végében azt felgyújtották a szemetet.
0: Jézusom, ebben az időben.
1: És képzeld el, hogy átterjedt már a kertünkbe, és már majdnem a lakóházunkra is. Kijöttek a tűzoltók időbe, és a szomszédok, ugye az összes szomszéd, aki él és mozgott, az mindenki volt a kertünkbe is, és segített.
0: Hát még a hideg is kirázott. Hál' Istennek, hogy ott voltatok ennyien, és igazából így közös erővel megfékeztétek a tüzet. Pillanatokon belül megvan a baj. Hát a nyugodtságra most egy Megan Thee Stallion dalt küldök neked, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer köszönöm mindenkinek, akinek segített minket.
0: Reméljük, hogy hallották ők is az üzenetet. Igyál meg egy citromos limonádét, vagy inkább valami erősebbet.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia.
1: Köszönöm, szia.
0: Hát ezt még hallgatni is horrorisztikus. Nem gondoltam, hogy ezt tényleg el kell még mondani, de tűzgyújtási tilalom van június 25-e óta egyébként Magyarország teljes területén. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. És ezt most nagyon-nagyon komolyan be kell tartani. Megan Thee Stallion, Dua Lipa a folytatásban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió ez csak igazi mai sláger, megy és a gyors közlekedési info M7-es Köröshegyi Völgyhíd Budapest felé a 121-es kilométernél 2 kilométer torlódás egy műszakhibás jármű miatt. Kuki jön a Before Party Show-val Summer Edition, vagyis két órán át szólnak mixben az igazi mai slágerek. Én Kismerti voltam, és holnap is jövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
5: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
7: This is the World is Mine Radio Show.
5: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New

0: reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez. Augusztus 2-a és 15-e között ideiglenesen szünetel majd több debreceni épület dísz kivilágítása. Az önkormányzat emellett több köztéri szökőkútnál is leállítja az energiaigényes vízjátékokat. 4 éjszakán keresztül zajjal járó munkavégzés várható augusztusban a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalon. Augusztus 10-e és 14-e között ugyanis előre tervezett karbantartást végeznek a vasúti pályán. Fokozódik a hőség holnap térségünkben. Napos, csapadékmentes idő lesz, de helyenként a szél élénk erős lehet. Reggel 29, napközben 39 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

vagyunk, csak igazi ma is legyen. Ő volt Blondish és Never Walk Alone. Oh yes, my friend. Mehetünk tovább. Érkezik egy újdonság, pedig ez egy régi zene. Hogy lehet ez, kukikám? Elmondom. Az a divat, hogy sokan feldolgoznak a régi slágerek. Volt valamikor egy isteni szám. Ez volt a szám címe, hogy Insomnia. Fét lesz, de imádtam. És 2026-ban úgy döntött Bibi Rexha, hogy feldolgozza és ad egy új szám címe, azaz New Religion. Hát el kell mondjam, elég jó sikerült, hölgyeim és uraim. Szóval fogjatok sok szeretettel Bibi Rexha, Fateless, New Religion, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is legyen, megy hang.

DJ Revan Souris, Fischer, Rada Schul, egy pár hét ezelőtt a Tomorrowland-ben a kisgyerek ott volt vele, és ott volt a keverőpultnál Fischer mellett. Olyan

Time Rain, oké? Oké. Ha valaki szereti a jó zene, ez muszáj szeretni, jó? És van egy jó hírem, 13 percig nem beszélek, ez jó nektek? Hát, ahogy mondtam, jöjjön Fischer, Rain

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki a Jőszk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jőszk áruházban, vagy a jőszk.hu-n. Jőszk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Ahó, stabil optikai net, féláron. Ennek a fele sem tréfa.
9: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
10: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
11: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
10: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
11: reklamkukac@mcdb.hu.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában.
12: This is the World is Mine Radio Show.
1: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: aznap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
2: Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Hírek röviden itt az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez. Augusztus 2-a és 15-e között ideiglenesen szünetel majd több debreceni épület dísz kivilágítása. Az önkormányzat emellett több köztéri szökőkútnál is leállítja az energiaigényes vízjátékokat. Energiafogyasztása átmeneti csökkentésére készül a CATL Debrecen. A vállalat első lépésként a termelést nem érintő fogyasztások csökkentésére összpontosít. Megújítják az egyetem téri park szobrait. Mélius Juhász Péter szobrának felújításával kezdődött meg a rekonstrukció, amely Huszár Gál, majd Szent Simolnár Albert, végül Komáromi Csipkés György szobrával folytatódik. A munkálatokat Juha Rihárd szobrászművész irányítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Folytatódik a buli, tarányol, jel, olcsok igazi, ma is legyen. Megye szerintem mindenki megszokta, de még egyszer hangsúlyozom, hogy minden délután, 5 és 7 között mixelünk nektek az igazi, ma is legereket. Velem is, szóval, hölgyeim és uraim, 15 óra múlt egy pár másodperccel, és egészen 19 óraig, egy nagyon

Sonic is benne. Sonic a zenekesnő, csak szólok, jó? Na még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper kellemes szórakozást, jó rágyózást, jó kikapcsolódást, és esetleg dolgoztok, kitartást kívánok nektek, én veletek vagyok, jó? Állj a pukikám, indíts be, buli, itt a Rádió 1-en, most!

0: Slágerhőri műsoraim. Na, iszok egy kis vizet, pihenek 3 percet, utána folytatok, és mixelek tovább nektek az igazi imáslágereket itt a Rádió Egyen egészen 19 óraig, és érkezik Offenbach, igen, Head, Shoulders, Knees and Toes. Oh, jól mondtam?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ahoj voltam, mert farmas a piac ezelőtt folytatódik a Before Party Show Summer Edition, azaz 19 óraig mixerek nektek az igazi imáslágereket még szakítás nélkül. És ahogy mondani, a kezdik Offenbach és Head, Shoulders, Knees and Toes. Oké. 19 óraig bulizunk egy nagyot, jó? És 19 óraig 20 óraig időkívánság műsor. De nem tartunk még ott. Fél órán keresztül, ahogy mondtam, mixelek nektek az igazi imáslágereket. Itt a rádió egyen, ahol csak igazi imásláger megy. Jó szórakozást!
1: Hi, this is Offenbach.
2: Now you are listening to Cookie, our French DJ friend.

Music is the answer. Yes, my friend, your English is a little bad. Ez a sam címe. És ki ez a gado? Kicsit furi, de itt szól. Jesus Fernandez, Carl B. és Andrea Monta. De még

Summer Edition-nek, de holnap újra mixelek nektek az igazi mai slágereket, és ma este azért 20 órától érkezik Diszkosi, de viszont 19-20 óraig élő kívánság műsor lehet kezdeni telefonálni a 0623 111 111-re, és nem sokára újra zenőnök érkezik Martin Garrix, Butterfly!

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki a Jysk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
7: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
6: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
7: reklamkukac@mcdb.hu.
5: Mert a három DJ legenda

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, itt az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez. Augusztus 2-a és 15-e között ideiglenesen szünetel majd több debreceni épület dísz kivilágítása. Az önkormányzat emellett több köztéri szökőkútnál is leállítja az energiaigényes vízjátékokat. Energiafogyasztása átmeneti csökkentésére készül a CATL Debrecen. A vállalat első lépésként a termelést nem érintő fogyasztások csökkentésére összpontosít. Megújítják az Egyetem téri park szobrait. Mérius Juhász Péter szobrának felújításával kezdődött meg a rekonstrukció, amely Huszár Gál, majd Szenci Molnár Albert, végül Komáromi Csipkés György szobrával folytatódik. A munkálatokat Juha Rihárd szobrászművész irányítja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! A Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: A Rádió Egyen.
1: Hát igen, 2 órás mix után, akkor is kívánság műsor itt nálunk. Lehet telefonálni a 0620-311-111-re, mint most kicsoda.
2: Szia, Kuki Dávid vagyok.
1: Mi újság veled, drága Dávid?
2: Hát ma nagyon meleg volt, úgyhogy egész nap strandon voltunk, közben meg ugye az elmúlt 2 órában téged hallgattunk, és megpróbáltam, hogy főhívlak, és hát sikerül eljönni, és úgy látom, hogy sikerült.
1: Hát nagyon jól látod, mert adásban vagy élőben, na!
2: Sőt, nem is látom, hallom.
1: Hát és igen, ez még a másik, sokkal jobb. 2 kiertőtőlem, Turn the Lights Off, ez egy DJ Duck remix, nagyon nagy zene, kinek szeretnéd küldeni?
2: Küldeném mindenki, aki ma egész nap a strandon volt, és a nyakunkba ugrás, hogy legközelebb ilyet ne csináljanak, és hát a zenétől jobb kedvük lesz, és inkább mással foglalkozunk.
1: Jó, van, oké, uram, akkor pihenjél nagyot, masszázs a nyakon, jó? Egy jó kis masszázs, ez jó fog esni szerintem. Vigyázz magadra, és köszönöm, hogy hívtál engem, jó?
2: Örülök neki, hogy beszéltünk, és további szép estét.
1: Köszönöm, ciao, ciao, szia, jön. Szia. Érkezik Keto, Turn the Lights Off, itt a Rádió Egyen, ezt imádunk, kukikkel mindíts be.
3: Hát,

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: 19 óra múlt, 24 perc ellenök fiúk, esetleg vacsoraztok. Jó étvágyat kívánok nektek, ha úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, és ha bármilyen közlekedés info lenne, nyugodtan lett, szólni nekem a 0620-311-111-re. Kívánság műsor folyik nálunk, most ki ez van szerencsém? Halló, halló!
2: Zsolt, szia.
1: Hello, Zsolt, mi újság, hogy vagy?
2: Minden oké.
1: Okay. Minden oké? Okay. Bírod azt a meleget? Bírod?
2: Hát nehezen, de muszáj.
1: Muszáj, igen. Hát, kicsit kanikula van, sőt jövő hét szerda egerítőleg marad az a nagy-nagy kanikula, de szerintem télen sírni fogunk, mikor hideg lesz, nem?
2: Így van, így
1: hát,
2: van.
1: Hát igen. Na, figyelj, kérteltelem Loy és David Puentes, elég jut eszem címe Golden Summer, azt kicsit nézel mondani. Szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
2: A barátaimnak, meg aki szereti.
1: Oké, okay. Rendben. Mi a program? Holnap vasárnap, pihi, vagy kirandulás, vagy szabadság?
2: Pihenés, egy kis meló.
1: Ja, pihenés, egy kis meló, vasárnap is. Jó,
2: akkor igen.
1: Kitartás neked, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm én is, köszönöm.
1: Ciao, szia. Érkezik akkor Loy, David Puentes elégüt, még egyszer mondom a szem címe, Golden Summer, itt a Rádió Egyen, ez egy friss újdonság.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor folyik nálunk egészen 20 óraig, bizonyíték következik a vonal túlsó végén egy újabb kedves telefonáló. Halló, halló!
2: Szia, Flóra vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Na, bírod ezt talán meleget?
2: Én nagyon szeretem a meleget, de most már azt mondom, hogy ez már lehet, hogy nekem is sok.
1: Van valami program, hogy mész a strandra, vagy hogy szoktál üteni magad?
2: Igen, strandolni szoktunk, amikor csak tehetjük.
1: Jó van, akkor holnap az lesz, nem? Vasárnap?
2: Igen, így van.
1: Oké, rendben. Na, mit kértél tőlem?
2: Én Sam Feldnek a legújabb számát szeretném kérni.
1: Nagyon jó, a szám címe Heart Like Mine, és kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak, hogy készüljenek a strandolásra, csúszdázásra, bulizásra.
1: Az igen, és közben szól a rádió egy, ugye?
2: Így van.
1: Oké, rendben. Akkor jó bulizást, jó strandolás nektek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen én is.
1: Ciao, szia!
2: Ciao!
1: Érkezik a legújabb, még egyszer Kuki, érkezik akkor a legújabb szám fel, nálunk igen, a szám címe Heart Like Mine, hogy ezt majd fel.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégén.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, ne menjetek sehova, hamarosan érkezik a diszkosi csapat, holnap újra találkozunk 17 órakor itt a Rádió Egyen. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hétvégét, jó bulizás, ha esetleg mentek ma este tancikálni, jó? És búcsúzom elég újabb Tam Impala, ez nagyon jó, a szám címe Dracula, ojaj, de hidetek

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Diszkósít.
4: A rádió egyen. DJ Juniorral, Hangvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Radio Show. A stúdióban Hanvai PG, én DJ Junior, Bárány Attila elküldte a mixet, de mindhárman köszönjük Kecskemétnek, hiszen tegnap fantasztikus volt a Diszkósít.
6: Mindenféleképpen egyébként Kecskemét szerintem mind a hármunk szívében külön helyet foglal el, annak idején nagyon-nagyon sokat jártunk oda, és jó volt megint ott lenni. Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, itt leszek ma este egészen este 9-ig, utána pedig megyek ide a Kopaszi gátra, Rio Classic, szóval tessék majd megérkezni. Most pedig a Switch Disco lemezével kívánunk kellemes rádiózást itt a Rádió Egyen, ahol csak

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít Rádió Show Bárányától a nélkül DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. Jövő héten 2 bulink is lesz, de ugyanazon a helyszínen egyébként. DJ Oti vendégei leszünk, tessék felkészülni, mert finoman szóval nem lesz egyszerű bejutni erre a rendezvényre. Már jó korán tessék oda jönni majd a Hajógyári szigethez, de tényleg jó korán.
1: Hát remélem, én azon gondolkozom, hogy egyébként, hogy jó, én hogy fogok bejutni. Lehet, hogy egyébként hajóval kéne menni, ezen gondolkoztam.
0: Hát az lesz a leggyorsabb egyébként.
1: Az a leggyorsabb egyébként, és ott kikötni valahol, és akkor szépen fölcsusszanunk, hátul bemegyünk a backstage-be. Na mindegy, Bárány Attila mixel egyébként, hiszen ő is ott lesz jövő héten. Az after party-n együtt zenélünk, majd a diszkos itt lesz, tehát egy külön, nem is tudom, sátorban talál, vagy helyszínen. Még részleteket én sem tudok teljesen, az Attila többet tud, erről viszont ő nem tudja elmondani, viszont zenél nekünk itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között érkezik. Hugh Gale, David Guetta, French Montana, Aidan Martin közös a Shine a saját remixében szól a diszkos itt be.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalinszínűlő diszkósít a Rádió 1-en. Én még szerettem volna megköszönni egyébként a balatoni Bobnak is, hogy mennyire jó volt. Még a Bárány nem játszott ott, a Peti már volt, én voltam többször, és még leszünk is, és még az is előfordult, hogy egyszer csak augusztus végén, úgy hirtelen meglepetésbe csinálunk oda egy diszkósít bulit, erről is egyeztetünk, úgyhogy minden előfordulhat.
1: És az is előfordulhat, hogy már is jön a No Dolls, Nothing Like the Original itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkósít Radio Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megdiszkosít Radio Show Bárányától a Nélkül, DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. A mai este folyamán egyébként Bárány Attilával egyetemben a Kopaszi gátón már délután elkezdünk mocorogni, és egészen pontosan olyan körülbelül éjfélig ott leszünk és szórakoztatunk, csak is kizárólag régi riós kedvencekkel.
1: A Hugo French Montana, David Guetta, Aidan Martin féle Shine kikerült a DJ Junior videó csatornára. Nézzétek meg a YouTube-on, meg az új dalom is kimon a Day by Day. És még az jutott eszembe, hogy következő előadó ugye magyar, és a Peti nagyon sokat játsz a zenét, sőt szerintem ő játszott először Magyarországon ezeket a zenéket, és most láttam egy képet ezzel kapcsolatban, hogy a Warner kiadónál egyeztett Imani Angel kedvese, és hát remélhetőleg kötnek egy nagyon jó szerződés vele, és még nagyobb lesz a neve, még több zenét tud gyártani, és a terjesztését úgy igazán beindítják, hiszen ez a legfontosabb szerintem a zeneiparban, hogy jó helyre kerülj. És ha már róla beszéltem, akkor vele is megyünk tovább itt a rádió, jön az I'm Alive Bárány Attila remixében, Imani Angel a diszkosítben.

0: Ez a Rádió egy esti show, a diszkós, itt Rádió Show. Itt vagyunk veletek immáron 20 éve. Idén is lesz természetesen a 21. születésnap, valamikor december elején fogjuk ünnepelni. Még jó néhány meglepetés rendezvényünk is van, amiről egyelőre nem beszélhetünk. Többek között mondtam, hogy egyeztetek egyébként ezzel a bizonyos balatoni Bob helyszínnel is, mert nekik is lesz születésnapjuk, még az is előfordulhat, hogy ott lesz diszkósít is. Ezen kívül, amiről már beszéltünk publikusan, hogy jövő héten szombaton ugye a DJ Oti rendezvény after partján fogunk játszani. Lesz egy külön diszkósít, szerintem sátor, és itt fejenként 1 óra 20 perceket fogunk majd pörgetni, hogyha jól tudom, és hogy még mit fogunk ott csinálni, na az meglepetés.
1: És ha már szóba szól a jövő hétet, akkor mindenféleképpen elárulom, hogy pénteken majd én leszek Balatonfűzföldön, bobozni fogok, ugyebár ott, ahol DJ Junior is eléggé sűrű megfordult ezen a nyáron, és még érkezünk majd. Ugyebár szombaton a két ott is fellépés után pedig még 5 tevénre az egyik kedvenc helyszínemre fogok ellátogatni. Szenzációs a család és a rezidens, aki üzemelteti ezt a helyet. Nagyon-nagyon várom már, hogy érkezzek oda is. Most pedig már is menjünk tovább, jön egy Pólókenfoldal, itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy, a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: Rádió egy csak igaz, ma is slágermegy diszkosít Radio Show, bár ennettől a nélkül DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. Búcsúzunk ma estére, meg is kezdem a sort, ameddig a föld kerekén szolgálok, és zenélek Hanvai PG voltam. Nagyon-nagyon fontos, hogy a YouTube csatornámra két mix is kikerült ezen a héten, ugyebár a Guinness Record kísérletünkből az első 6 órás mix, illetve az elmúlt hét szombatján játszott 1 órás mixem, amelyet a Debreceni Campus Festivalon pörgettem. Ma este ugyebár Kopaszigát, jövétről már beszéltem az előző komban, én ezzel búcsúzom, Hanvai PG voltam, szevasztok!
1: Nekem pedig kikerült a Hugo French Montana, David Guetta, Aiden Martin féle Shine DJ Junior Remix a YouTube csatornámra. Ezen kívül kint a DJ Junior új dal a Day by Day és videoklip formája, úgyhogy nézzétek meg és kövessétek a csatornát. Én legközelebb csak holnap este, de akkor itt leszek 8-tól a rádió egyen, hiszen mixelni fogok vasárnap is, a hét utolsó napján találkozhatunk, és jövő szombaton együtt ugye a srácokkal diszkosítezünk a DJ Oti partiján. Lesz egy publikus dolog, amely after party, és hogy még milyen meglepetés jön, na azt találjátok ki, de ha nem találjátok ki, akkor jövő szombaton mindenféleképpen a helyszínen majd kiderül. Én ezzel búcsúzom, meg azzal, hogy Bárány Attila mixelt. Ma este viszont találkozhatunk Budapesten az Erzsébet híd budai hídfőjénél Bárány Attilával együtt. Made in Ibiza lesz. Szevasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver! És a 2000-es évek legjobb hazai DJ!
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
3: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
2: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
4: Mentsük meg a barátainkat.
2: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
5: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
2: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Hit Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz velünk ez a szombat este, mintha egy fesztiválon lennétek, úgy fogjátok érezni magatokat a következő 4 órában. Szokás szerint a Loving Arms kezdi a mai különkiadásunkat. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Atyaik, durva belegondolni, hogy mennyire robog a nyár is, hogy milyen jó bulikon veszünk és fesztiválokon veszünk részt. Most már csak egy hónapunk van kielvezni ezt. Na nem mindegy, menjünk is tovább egy nagy kedven, menjünk tovább, hát kezdjük meg az első órát a World is Mine Radio, menjünk tovább, hova menjünk tovább, el se kezdtük. Jóska gyerek!
0: Nem tartunk egy kis szünetet!
1: Hypatonnal fogok kezdeni, és az Out My Head, maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show szombati külön kiadása. Na Andris, hogy tetszik neked ez a Hugh Girl dal, ami hetek óta vezeti a Billboardot?
1: Nekem első perctől tulajdonképpen szerelem ez a dal, nem is olyan soká egyébként szeptemberben meglátogatja Magyarországot. Sokan támadják ezt a dalt ugyebár, mert ugye EI segítségével készült, és tulajdonképpen úgy hangszerelték össze. Mint producer én azt mondom, hogy én támogatom az új technikai kihívásokat, és én annak a híve vagyok, hogy lehet sírni a múlton, hogy minden jobb volt, és hogy akkor sokkal több művészi értéket adott tulajdonképpen, hogy mindent a producer talált ki, de nekem az a hitvallásom, hogy aki ebben nem áll bele, az lemarad. Úgyhogy EI, nem EI, ez a dal nagyszerűre sikeredett, és tulajdonképpen van ennek magyar vonatkozása is. Jugel, Moving to the Sun, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Medúza, Do Wanna Go Home szombat este a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms a lemezjátszói mögött, nem tudom, Andris, te hogy vagy a következő dallal. Én bármikor hallom, egyszerűen mindig úgy érzem magam, mintha mondjuk 2003 lenne.
1: Én meg nem tudom, hogy vagy veled, de mikor Bomb Sziklár nevét meghallom és hallom ezt a dalt, akkor mindig az Instagram, valamint a TikTok sztoriai jutnak eszembe, ahol a csajokat ilyen nagyon ilyen érdekes formában mutatja be, szexi formában mutatja be, úgyhogy én nagyon adom a karakterét Bob Sinclairnek, nagyon jó pofa a figura, és nem mellesleg brutál jó zenéket csinál. Ilyen a következő is, ami I Can't Wait címre hallgat, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: bántani senkit.
1: Én a vértől félek, képzeld el, hogy gyerekkoromban jöttem rá, amikor betört egy szörfocizás közben az orrom, és elájultam tulajdonképpen a vérlát. Oh. Tehát de mindegy, nem akarok ennyire vére sztoriba belemenni, nem, még nem november van, hál' Istennek, hogy Halloween alkalmával ezekről beszélgessünk és ijeszgessünk titeket. Most inkább jó hangulatban akarunk titeket hozni a legjobb zenékkel.

0: visszamegyek, és igyekszek megismételni azt a hangulatot, úgyhogy egy nagyon érdekes buliba fogok részt venni Debrecenben, ahol egy utcán fogok zenélni, utána pedig a kedvenc szexi szombatomra megyek.
1: Na akkor hajrá, engedünk is, ti pedig maradjatok, rögtön jön nyúlik!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: órában. Szevasz, Nyúvik, induljunk el!
1: Hello, Geri, szevasztok, Rádió 1-esek! Mondhatnám úgy is, hogy egy januári jóslat érkezik, mert én januártól pörgetem ezt a dalt. Jön a Loco Loco és Gordó itt a Rádió 1-en.

az átdolgozása, és aki hozzányúlt, szerintem nem véletlenül volt megengedve neki, hogy hozzányúlhasson, egy zseniális producer. Őt úgy hívják, hogy Majestic és a Gold, úgyhogy szerintem egy zseniális diszkó felvétel jön itt a Rádió 1-en. Tessék!

0: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.
1: A

0: starts now. Hello mindenkinek, Antonio pörgeti nálunk tovább a szombat estét. Hello Anti!
1: Hello Augustus, hello Rádió Egyesek! Szia Geri, hoztam nektek egy igazán nagy durranást. Szerintem mindenki imádja, a TikTokon körüljárta a világot. Ez nem más, mint Tame Impala és a Dracula, itt a Rádió Egyen, a Verizon Radio Show-ban.

best DJs in Hungary. Minden este 9-től a Rádió 1-en. This is the World is Mine Radio Show. A lemezjátszók mögött Antonio.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Rina, valamint a Tekiro.
1: Zseniális és előszeretettel játszom a bulikba is. Maradunk ebben a hangulatban, csak kicsit gitáros vizekre evezünk. Már is érkezik Another és a Talk to You itt a Birdies.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is My Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Elmúlt éjfél, sziasztok! Remélem, hogy mindenhol jó a buli. Nálunk Sub Pop a lemezjátszóknál a következő egy órában. Ő készítette a heti guest mixünket, ami egy zseniális zenével indul. Ez Rufus du Sol és az In the Moment.

0: Nagyon köszönöm, hogy minket hallgattok ilyenkor is. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show a Guest Mixben, a lemezjátszóknál. Szappok!
1: Listen up, y'all, cause this is it. I've been looking for a hit, let me tell you this. They say downtown is the place it is. I want a new song, move with it. I say...

0: Földíz Mind Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a World is Mine után is jönnek a legnagyobb kedvencek, sőt, egy World is Mine DJ most a folytatásban, DJ Metzger Viki, aki Nagy Mogival és Miss Mooddal az Édent hozza, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó rádiózás mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, pedig Rúzsa Magdi, aki ott volt a kampuszon, hogy persze mi is, a rádió egy rádió esztégyen és óriási bulikkal, a videókat is érdemes megnézni, aki esetleg nem bulizott ott, vagy ott volt, és egy picit abból az élményből is szeretne. Na viszont egy újabb igazi mai sláger most, Swedish Disco Rehab, Sam Fed, és a Sleep Tonight szerintem óriási a dal. Ezt indítom már is a rádió.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korá

0: Rockstart a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ő pedig már is Jennifer Lopez, aki az 57. születésnapját ünnepelte néhány nappal ezelőtt, utólag is sok boldogságot neki, és hogy milyen lendület van benne még mindig, azt most David Guetta oldalán mutatja. Az újdonság a Save Me Tonight a Rádió 1.

Melózni kell. Az igazi mai slágereket hozom továbbra is, már augusztusban, de még ez a hónap itt van a nyárból, szóval élvezzük ki, amennyire csak lehet. Ilyen jó igazi mai slágerekkel, mint Triton, Oliver Heldens és Hula és a Turn Me On.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi